0: szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
1: Az időjárásról.
0: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Anett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: turista.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást.

0: él. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
1: Az időjárásról.
0: Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Hey!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak.

0: 13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 92.5-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de akár a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a legnépszerűbb lenni. Lássuk, hogy mi a mai kérdésünk, egy új témával foglalkozunk. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? És hogy kicsit elhelyezzük, mi is a pillangó hatás, vagy butterfly effect, a káosz elméletben használt kifejezés, amely szerint egy bonyolultabb rendszerben, mint például az időjárásban, egy apró kezdeti változás, metaforikusan egy pillangó száncsapása is, akár hosszú távú, kaotikus, jelentős és előre nem látható következményekkel, például tornádóval járhat, tehát a pillangó csapása végül tornádót okoz. Minden összefügg mindennel, és a kis események sorsfordítóak lehetnek. Nos, a hétköznapi jelentése a pillangó hatásnak az, hogy jelentéktelennek tűnő cselekedetek, események, véletlenek egy későbbi fontos, akár drámai változást idéznek elő. Az én példám az nagyon érdekes szerintem, hát vagyis én annak érzem, de például a párommal mi úgy ismerkedtünk meg, aki már a mennyasszonyom, hogy gyakorlatilag mind a kette használtunk társkereső alkalmazást, de ő mivel Pesten élt, én meg gyakran jártam bulizni, ezért kerültünk egymás keresési távolságen belülre, mert tulajdonképpen én gyakran jártam föl Pestre, és az egyik buli alkalmával ő éppen ránézett a telefonjára, és rákeresett, hogy kik is vannak mondjuk 20 kilométeren belül. Én így kerültem bele az ő keresési távolságába, és akkor nem sokkal később egymásra is akadtunk, elkezdtünk beszélgetni, és ebből végül párkapcsolat lett. De talán még érdekesebb az egyik legjobb barátom esete, Misi barátom ugyanis csak nyelvet szeretett volna tanulni, az egyik ilyen alkalmazásban annyit tudott, hogy egy

Liana nevű lányjal fog együtt tanulni. Viszont nem találta ezt a Liana nevű hölgyet, így elkezdett Liana nevű lányokat keresgélni, és talált is egyet, azt hitte, hogy azt találta meg, akit keres, de valójában egy brazil hölgyet talált meg, akire rá is írt, és elkezdtek beszélgetni. Na most, ebből lett az a beszélgetésből, hogy egy idő után meglátogatták egymást, ebből párkapcsolat lett, ebből szerelem lett, ebből házasság lett, és ebből érkezik hamarosan a babájuk. Úgyhogy gyakorlatilag egy teljes véletlen folytán jutottak el odáig, hogy ők most boldog házasságban élnek, és Liana ide költözött Magyarországra, meg néha mennek ki az ő családjához, és várják a közös babát. Tehát olyan eseményekre gondolunk itt a pillangóhatásos műsorban, amikor véletlen találkozás vezetett el egy új munkahelyre, vagy lett belőle egy baráti, esetleg romantikus kapcsolat. Ha visszagondol az ember, akkor rájön, hogy bizonyos szituációk biztosan kellettek ahhoz, hogy valami éppen így alakuljon. Az ilyen összefüggéseket hivatott a mai adásunk megtalálni. Hogyha van ilyen sztoria, tehát pillangóhatás a saját életéből, azt küldje el nekünk a 0635-925-925-re. De egyszer ilyen volt az is, amikor fesztiválra mentünk baráti társasággal, és két hölgy benyitott hozzánk, hogy kérünk-e borsót, mert ők egy zacskónyi zöld borsót kifejtettek, és osztogatják a vonaton. És abból is egy olyan barátság lett, amikor még nem gondoltuk. Később a fesztivál területén egymás mellé pakoltuk le a szállásunkat, de teljesen véletlenül. És hát ti ismerősök vagytok már a vonatról, aztán olyan barátság lett ebből is, hogy lehet, hogy csak évente egyszer találkozunk, de akkor ki tudunk beszélni mindent, és onnan folytatjuk, ahol előző évben abba hagytuk. Szóval ilyenekre vagyunk ma kíváncsiak, tud mondani pillangóhatásra példát a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk, hamarosan jövünk az önök üzeneteivel.

példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Még nem tudjuk, mennyire lesz népszerű a téma, de három üzenetet már kaptunk is, biztos, hogy velük kezdünk. Addig pedig önök is gondolkodjanak el, hogy volt-e olyan apró esemény az életben, ami talán elindított valamit, ami egy nagyobb dologhoz vezetett, tehát pillangó hatás történt az ön privát környezetében. Itt van már is Robi üzenete. Pár éve megláttam egy régi jó ismerősömet az utcán, akivel már jó ideje nem beszéltünk. Nem volt konfliktus, csak egyszerűen megszakadt a kapcsolat. Egy olyan utcában láttam meg, ahová csak azért mentem, mert szakítás után el kellett költöznem, és arra felé béreltem lakást. Egyébként aznap biztosan nem jártam volna arra, főleg nem abban a napszakban. Később ráírtam, hogy mi újság vele, van-e kedve találkozni. Újra egymás életének részesei lettünk, majd ezáltal bekerültem a baráti társaságába, ahol tök jó fej embereket ismertem meg, és ezáltal egy jó munka lehetőség is megtalált. Pontosan ilyen sztorikra gondolunk, egy apró véletlen, ami aztán elvezet valahova. Erről van szó, és köszönjük szépen! Ati azt írja, hogy megfáztam, nem volt nálam papír zsebkendő. A távolsági buszon kértem egy lánytól, a hónap végén leszünk 18 évesek, mármint hogy a kapcsolatuk lesz 18 éves. Azóta nem hordhat magával papír zsebkendőt, és nagyon sok vicces smiley a végén, ezt is nagyon szépen köszönjük. Nekem egyetemről hazafelé a távolsági buszról leszállva nem volt esernyőm, és egy adagot kellett még, jó nagy adagot kellett még sétálni. Egy lányjal beszélgettem épp, aki tovább utazott, és az édesapja amúgy is várt a megállóban, úgyhogy kölcsön adta az övét. Most leszünk együtt 20 éve. Két szép gyermekünk van. Szerintem ez is remek történet, név nem volt az üzenet végén, de nekünk az nem is fontos, viszont befutott még egy üzenetünk, lássuk csak. Egyszer 15-16 évesen vett nekem apám egy dobos sört, amin egy viking volt, mert hogy milyen menőn nézett ki. Ezt később elvittem magammal egy ismerősömmel való csavargásra, egy vendéglátóhely előtt találkoztunk, és itt is várakoztunk, hogy ketten elfelezzük a sört, amikor is összetalálkoztam pár osztálytársammal, akik ugyanoda mentek. Sose beszélgettem velük, de meglátták, hogy milyen menő a sör, amit iszunk, oda jöttek megkérdezni, hogy ezt hol vettük. Ebből egy egész estés beszélgetés lett, még aznap össze is haverkodtunk, nem is értettük, hogy suliban miért nem beszélgettünk soha. Utána már csak együtt voltunk, hajlandóak menni bárhova is. Ez a vikinges sör felett kötött barátság lett az alapja egy 20 fős baráti társaságnak, 3 munkahelyemnek és 2 kapcsolatomnak is, írja nekünk Mark. És erről van szó, egy sörrel indult az egész, és aztán milyen kalandokba keveredtetek ezáltal. Ha önnek is van ilyen története, akkor várjuk szeretettel. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra is. Ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, talán egyszerűbb az e-mail, de ezt döntsék el önök. Hamarosan folytatjuk a további üzenetekkel. Ceglid Rádió FM

0: mindjárt megyünk Vince üzenetével, kedves hallgatók, de előbb a kérdésünk. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@cegdeliradio.hu, de nem kell persze a saját életéből, hogyha másról szól a sztori, azt is nyugodtan elmesélheted nekünk. A lényeg az, hogy ilyen és ezzel kapcsolatos sztorikat várunk. Tehát jöjjön Vince üzenete. A pécsi önkormányzat szemetes cégénél voltam pályázatíró, amikor véletlenül összefutottam egy volt évfolyam társammal a városban. Panaszkodtam neki egyet, hogy mennyire nem jó az a munkája. Az évfolyam társ véletlenül másnap összeakadt egy másik évfolyam társal, beszélgettek és megemlítette neki a mi beszélgetésünket is. A másik tag akkoriban egy IT cégnél dolgozott és pár napra felhívott, hogy van egy junior rendszertervező poziuk, érdekelne. Szóval így lettem IT-s, és így jutottam el oda, hogy 50 plusz fős projekteket vezessek nemzetközi nagy bankoknál. Más. Megpusztult a kaktuszom, és egy másik is kihalóban volt. Akkoriban a chat.hu-n volt egy ilyen kaktuszos szoba, felmentem oda, és megkérdeztem, mi lehet a baj. Egy csaj válaszolt, na, most ő a feleségem. Így van. Köszönjük Vincének az üzenetet, pontosan ezekről van szó. Ilyen apróságokból indul valami, aztán egy nagyobb történet lesz a vége. Ezeket várjuk ma. Egyetem alatt Camp Leaders-szel sikerült kijutnom 3 nyárra Amcsiba. Egyedül, ismerősök nélkül mentem, egy gyerektáborban kaptam helyet, mint karbantartó. Az első héten volt egy icebreaker játék az International Staff-nak, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, stb. A játék alatt kiderült, hogy egy lánnyal egy napon születtünk, plusz egymástól 20 km-re lakunk Békés megyében, de akkor láttuk egymást először. Hogy mekkora esélye volt arra, hogy ez a lány és én egy táborba kerüljön több ezer jelentkező közül, nos, azt mindenki döntse el, egy biztos, 4. éve a feleségem. Tökéletes történet, kedves hallgatók, amit egyébként Lacitól kaptunk. Talán ide vág egy kicsit, hogy az én testvéremnek, tehát az öcsémnek a felesége is abonyi, mi is abonyi család vagyunk, úgyhogy ebben semmi meglepő nem lenne. Igen ám, de az történt, hogy az öcsém is Bécsbe ment tanulni, és a felesége is akkoriban Bécsben tanult, és annak ellenére, hogy mindketten abonyiak, ők ott, kint Bécsben találkoztak először. Na ez is egy kicsit hasonló történet, eleve elrendelés, vagy nem is tudom. Minden esetre valamiért így kellett lennie, aztán mind a ketten nagyokat pislogtak, mikor megbeszélték, hogy mindketten abonyiak. Volt egy nagyon rossz munkahelyem, oda jelentkezett egy másik csávó, én voltam akkor a főnöke, de kb. 2 hónapig bírta, aztán megköszönt mindent és felmondott egyik napról a másikra. Rá 2 napra csörögtek rám a mostani munkahelyemről, hogy nem jönnék-e át, ugyanis egy kollégámat épp felvették, és annyiszor elmondta, hogy jól értek ahhoz, amit csinálok, hogy elhiszik neki. Rá 2 hétre átjöttem, azóta nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy az előző munkahelyünkön kb. Csak annyit beszéltünk, hogy kiosztottam a feladatokat, és meló végén a parkolóban szittuk kicsit a vezetőséget. A nevünkön kívül semmit nem tudtunk egymásról, most már összejárunk sörözni. Ez pedig Péter küldte el nekünk, és ez is tanulságos sztori. Meg izgalmas, hogyha önnek is van hasonló, pillangó hatással járó esemény az életéből, akkor nyugodtan küldje el nekünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatóink, a Ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Dóra üzenetével folytatjuk. 13 évvel ezelőtt egy férfi üzenetet kapott egy kollégájától, hogy van egy kis munka utáni iszogatás az iroda közelében lévő kocsmában, van-e kedves csatlakozni? Amikor az üzenet jött, ő épp a metró aluljáróban volt, és még látta a metró végét, ahogy elhúz a megállóból. Ezt jelnek vette és visszament a kocsmába. Ez a férfi ma már a férjem. Én is ott voltam ezen az iszogatáson, közös ismerős által, így ismerkedtünk meg. A mai napig emlegeti, hogy ő akkor már nagyon kész volt hazamenni, tényleg ennyi múlott az életünk további alakulása. Hát igen, ezeket a sztorikat keressük ma, kedves hallgatók. Olyan apró történések, véletlen találkozások, amik elvezettek egy új munkahelyre, lett belőle egy baráti vagy romantikus kapcsolat. Gondoljunk vissza ezekre, mitől is állt össze valami az életünkben úgy, ahogy összeállt. Már megyünk is tovább üzenetekkel. Az akkori kapcsolatom már a vége felé tartott, és én laktam nála, szóval aki költözik, az mindenképp én lettem volna. Egyik este iszogattunk haverokkal egy kocsmában, és tök random ott volt egy barátnőm, akit évekkel ezelőtt láttam utoljára. Nem is tudtam, hogy itt van a városban, akkor kerültünk távolabb, amikor vidékre költözött. Még ott beszélgettünk egy kicsit, aztán elmentünk egy másik nap csak ketten találkozni, és kiderült, hogy ő most fog átköltözni a barátjához, így a lakása kiadó lesz. Nekem pedig az a lakás pont tökéletes volt, jó helyen és egyedül is megfizethető áron. Szóval ennek a véletlen találkozásnak köszönhetően végre ki tudtam lépni a régóta nem működő kapcsolatomból a barátnővel, azóta is beszélgetünk egyébként. Egy másik üzenet, utolsó egyetemi éveim alatt munkát kerestem, nem akartam a szülővárosomban elhelyezkedni, de szülőnyi nyomásra beadtam a jelentkezésemet oda is. Egy olyan helyre, ahova biztos voltam, hogy nem vesznek fel. Oda külön rosszabb önéletrajzot csináltam, kamu, hobbit is írtam bele. Behívtak interjúra, kiderült, hogy a főni kedvenc hobbiát választottam, végig ő beszélt, felvett. Úgy alakult, hogy valahol muszáj volt dolgozni, a semminél jobb volt, elkezdtem. Ottani ügyfél lett a jövőbeni munkaadóm teljesen más területen. A ranglétre a legaljáról indulva most ott vagyok, hogy vezető pozinak hívhatom. Ehhez is gratulálunk, és nézzünk még egy történetet, kedves hallgatók. 6,5 év után szakítottunk az akkori párommal, miután megcsalt egy közös ismerősünkkel, többek között a saját ágyunkban is. Én Pesten belül emiatt egy másik kerületbe költöztem, utána felpörgött az életem, és nagyon sok pozitív dolog történt velem. Annyira távol kerültem ettől a lelki válságtól, mintha egy másik életben lettem volna, és egy másik életet éltem volna. Egy verőfényes augusztusi napon éppen a Váci utca felé vettem az irányt, mert akartam venni magamnak egy új nyakláncot, amit tudok hordani egy lánybúcsún. A gondolataimba merülve sétáltam át a zebrán, amikor egy nagyon helyes német turista leszólított egy ürüggyel, ennek már több éve, azóta Németországban élünk és a közös gyerekünket várjuk, és pár héten belül a felesége leszek. Köszi élet! Hát ilyen köszi élet sztorikat várunk még önöktől a második órában is, a kérdés továbbra is az lesz. Tud mondani pillangoltásra példát a saját életéből? Ha igen, küldj el nekünk. Néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglidrál Show-ban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
0: Az időjárásról.
1: Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdésünk, hogy tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből, olyan apró események, véletlen találkozások, amik elvezetnek egy új munkahelyre, vagy baráti kapcsolat, esetleg romantikus kapcsolat lett belőle, vagy még nagyobb dolog, gondolhatunk itt bármire, és természetesen jönnek az üzenetek, de még ön is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, már is jönnek az üzenetek. Az egész életem egy nagy pillangóhatás. 2015 őszén közölték velem, hogy a projektem meg fog szűnni, de nem rúgtak ki, de azért készüljek rá, hogy nem biztos, hogy lesz munkám hosszabb távon. Ezért egy átbulizott éjszaka után félig még ittasan elkezdtem állásokra pályázgatni. Végül az egyik helyről felhívtak hetekkel később, és én először nem is értettem, hogy miért keresnek, hiszen a cég egy másik városban van, én oda nem pályáztam. De mivel az álláskereső portálon pont beleesett a város a keresési paraméterembe, 50 mérföld volt a max távolság, ez 49-re volt, így tényleg jelentkeztem oda. Aztán felvettek, mert az egyik jelölt visszalépett, így én másodikként kaptam az ajánlatot, és itt vagyok már 10 plusz éve. Közben építem a karrieremet, sok pénzt kerestem, és nagyon jó a életem lett, mindez azért, mert elfelejtettem a csúszkát átállítani, hogy ne 50 mérföldes körben mutasson állásokat az adott állásportál. Ezt Gergőnek köszönhetjük, és gratulálunk neki az életéhez, meg ahhoz, hogy így alakult valami, aminek aztán pozitív következménye lett. 2018-ban új kolléganő érkezett hozzánk, aki valamiért utált. Szóval, mikor csoportos leépítés volt még abban az évben, és pont ő dönthetett, hát kitalálhatjátok, mi történt. Akkor rosszul esett, és igazságtalannak is éreztem, viszont elég szép kompenzációs csomagot kaptam, illetve felmentettek rögtön a munkavégzés alól. Egy volt kollégán keresztül sikerült egyben másik munkát találnom. Konkrétan két helyen volt egy idei munkaviszonyom, csak egyiknél nem kellett bejárni, és kaptam pénzt ugyanúgy. Szóval szerencsésen elhelyezkedtem, és azóta elég jó a munkám, szakmai tapasztalatom. Most szeretnék váltani, és akivel interjúztam, mondta, hogy utánam kérdezett, és csak pozitív dolgokat hallott. Szóval Niki, innen is köszi a bazi nagy szívességet. Ebben egy kis iróniát is érzek a végén. Minden esetre azért jól alakult a történet, még hogyha valamiért téged nem is kedveltek. Nézzünk még egy üzenetet. 14 évesen megláttam az akkori Széket plakátján, hogy az egyik zenekar, amit szerettem, érkezik. Meggyőztem anyukámat, hogy menjünk. Ott felfedeztem egy másik zenekart, akik portugálok, és nagyon nagy hatással volt rám a kultúrájuk és a zenéjük. Elkezdtem portugálul tanulni, voltam nyáron Lisszabonban, nagyon megtetszett, úgyhogy Erasmusra is oda mentem. Erasmuson felvettem egy érdekes tárgyat, amiben elkezdtem programozni és folyamat szimulációval foglalkozni. Emiatt bátran jelentkeztem egy hasonló, de

0: mégis más BSC diploma munkára, plusz bátran jelentkeztem külföldi mesterre. A mester alatt Svédországban csináltam egy projektet, ami kapcsolódott, aztán ugyan elköltöztem közben, de PhD-zni visszajöttem ebből a témával Stockholmba, és most itt élek. Ha nem látom meg azt a plakátot, akkor lehet, hogy most nem ebben az országban élek, de az biztos, hogy nem azzal foglalkoznék, amivel most foglalkozom. És igen, sokan azt mondják, hogy nincs annyira nagy jelentősége akár egy zenekarnak az ember életében, de ki tudja, lehet, hogy pont az ilyen a koncertre járások, a találkozások, egy átmutatott éjszaka után egy nagy rádöbbenés a dolgokra, vagy ilyesmi, ezek mind meghatározhatnak. Sőt, hogyha mondjuk egy zenekart nagyon szeretünk, akkor lehet, hogy idézünk a szövegéből, meg ilyesmi, és ezt fogja meghalni valaki. Szóval annyi lehetőség van, és annyi apróság, ami elindíthat egy úton, hogy igen, simán lehetett az is, hogyha 14 évesen nem látod meg ezt a plakátot, akkor nem így alakul az életed. Szabolcs üzenete volt ez egyébként, hamarosan pedig jöhet az öné is, már hogyha elküldi a 0635 92-t 92-5-re.
1: Zeglid Rádió, változatos,

0: tud mondani példát pillangó hatással saját életéből? A ceglét hangja ezzel foglalkozik, ez egy új téma, de úgy látom, hogy annyira népszerű téma, kedves hallgató, hogy ezen a ponton jelentem be, hogy lesz második adás is ebből, mert már most úgy néz ki, hogy nem nagyon fog beleférni mindenki, hogyha itt meghúznám a határt, de nem szeretném meghúzni, mindenki küldje csak el nyugodtan, úgyhogy legfeljebb foglalkozunk ezzel máskor is. Nagyon jó üzenetek a jövőben is, vagy a továbbiakban is. Már is itt van Istváné, aki azt írja, hogy éppen motoroztam, amikor egyik zebránál egy csajt átengedtem. Látásból ismertem középsuliból, de sosem beszéltünk. Tudtam, hogy az ország másik végére ment tanulni, de azt hittem, hogy ott is maradt. Ráírtam, a következő hónapot már az én vezetéknevemmel kezdi. Gratulálunk nektek! Ilyen sztorikat várunk, és hasonló a következő is, méghozzá Fannitól. Tini szerelmemmel álmodtam egy teljesen random este, úgy, hogy akkor már minimum 8 éve nem láttuk egymást, és nem is beszéltünk szinte semmit. Annyit tudtam róla csak, hogy nem Magyarországon él. Azt álmodtam, hogy a felesége vagyok, és van egy gyerekünk. Annyira abszurd volt, hogy ráírtam, és elmeséltem neki. Ennek már 6 éve, 5 éve vagyunk házasok, és 4 éves a kislányunk. Hát ez nagyon komoly sztori. És igen, akár dönthettél volna úgy is, hogy nem írsz rá, az egész sztorit hagyod, és majd elfelejted, aztán ennyi a történet, de ráírtál, és akkor megtörtént az, amit megálmodtál egy pár évvel később. Szóval elképesztő, hogy milyen apróságokon múlhatnak nagyon nagy dolgok. Pont ezeket hivatott ez a műsor felfedezni, vagy talán kicsit a reflektorfényt ráirányítani. Fősúli első heteiben egy csoporttársam megkérdezte, odaülök-e hozzájuk. Én akkor vaciláltam, mert volt már egy megszokott társaságom, végül igent mondtam. Bemutatott a mellette ülő barátnőjének, akinek a húgával végül 3 évig jártunk, és ez is egy egyszerű, eldöntendő kérdésem múlt. Hát igen. És utólag visszagondolva teljesen máshogy is alakulhattak volna ezek a történetek. Ki tudja akkor most hol tartanánk az életünkben, vagy mi változott volna meg, de ezt az utat választottuk, és valamiért talán úgy tűnhet, hogy nem véletlenül. 4 év anyasági láblógatás után a második gyerkőc bölcsibe szoktatása közben összefutottam a régi főnökemmel egy buszmegállóban. Még az első gyerek után hívott vissza, de nem tetszettek a kondíciók, közben váltott, és a lakásomtól 600 méterre kezdett új bizniszbe, 2 héttel később kezdtem nála, azóta is ott vagyok. Ennyi, apróság, teljes véletlen, azóta változtak a körülmények, és mégis működik a dolog, te pedig jó munkaerő lehettél, hiszen így is ragaszkodott hozzád. Úgyhogy, kedves hallgatók, pillangó hatás. Ha az ön életében is volt ilyesmi, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság kukac ceglédrádió.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

megpróbálom majd jól kiejteni az általam kevésbé ismert fogalmakat, de menjünk tovább egy üzenettel. Tud példát mondani pillangóhatása a saját életéből? Erre a kérdésre kaptuk a következő választ méghozzá Gábortól. SQL Server supportot csináltam, és az egyik belsős e-mail folyamba egyszer csak bekerült CC-be egy indiai név. Poénkodtunk a kollégával, hogy biztos outsourcelni fogják Indiába a pozíciónkat, és már most azt akarják, hogy az indiai arcok képben legyenek. Jó poén volt, de szöget ütött a fejembe, úgyhogy elkezdtem nézegetni, milyen cégekhez tudnék átmenni. Az egyik meg is tetszett, úgyhogy elmentem interjúra és ajánlatot is kaptam. Épp azon gondolkodtam, hogy fogadjam-e el, amikor a munkahelyemen meetinget hívtak össze, és közölték, hogy a szervezetünk megszűnik, a feladatainkat átveszik az indiaiak, mindenki mehet, amerre lát. Úgyhogy természetesen elfogadtam az ajánlatot, és azóta is azt csinálom. Hát így van, Gábor, mint hogyha jelet kaptál volna valakitől, hogy talán nem árt gyakorlatilag szétnézni egy kicsit az egyéb lehetőségek után is, és pontosan ez történt, aztán jó volt a megérzésed. Egy barátom születésnapi bulián, ez már egy másik üzenet, összehaverkodtam egy addig számomra ismeretlennel, aki felhívott egy futóedzésre. Addig csak néha futottam, de teljesen rákattantam. Nem sokára új albérletet kellett keresnem, és a Margit-sziget közelébe költöztem emiatt. Évekkel később elkezdtem tinderezni, és a keresési távolságot minimumra állítottam. Ott ismertük meg egymást a feleségemmel, ha ez az ismeretlen ember nem vesz rá a futásra, akkor nem költözöm a városnak arra a részére, és akkor valószínűleg soha nem találkozunk a feleségemmel. Nagyon szépen köszönjük az őszinte választ! Annó tini koromban volt egy pasim, nem volt komoly kapcsolat, kb. 2 hónapja járogattunk, és a szombati nap volt, amin a történetem történt, a névnapomon. Neki rohadtul nem volt kedve eljönni velem este kocsmázni a baráti körrel, nekem az rosszul esett, mert amúgy abszolút nem érdekeltem szerintem, és egészen estig vaciláltam, hogy menjek-e nélküle vagy ne. Aztán végül is összeszedtem magam, nehogy már ő miatta ne érezzem jó magamat. Le is mentem iszogatni, és épp mielőtt indultam volna haza, akkor lépett be a most már férjem a helyszínre. Ahogy megláttam, abban a pillanatban beleszerelmesedtem, tetőtől talpig az a pasi, akire mindig is vágytam, szóval gondoltam, akkor maradnék még kicsit. Soha nem láttam őt még itt, pedig elég sűrű jártam erre a helyre, és érdekes volt, mivel egy lányjal jött le, akit ismertem is. A férjem szemszögéből ez az este szintén érdekes volt, mivel ennek a lánynak a pasia, mert vele jóban volt, kérte meg őt, hogy vigyázzon már rá, amíg beér a busza. A csajszi meg addig lehozta őt a kocsmába. A férjem sose volt még ebben a kocsmában, még csak nem is ebben a városrészben lakott. És elmondása szerint pont abban az időszakban mondott le arra, hogy legyen párkapcsolata. Totál véletlen döntések sorozata, hogy mi akkor találkoztunk. Az este úgy alakult, hogy végül is ő leszólított, aztán a többi már történelem. Hát nagyon köszönjük Evelynnek ezt az üzenetet. Szerintem nagyon jó sztori, és pontosan beleillik a műsorunkba. Nézzünk gyorsan még egyet, azt mondja, hogy a kedves hallgató így indít. Dagad gyerek voltam, de tesómnak volt egy kondis palia, aki 14 évesen levitt magával a terembe. Ott is ragadtam. Tekerünk 8 évet. Egyik nap hőemelkedésem volt, nem volt kedvem lemenni edzeni a terembe, de végül is mégis rávettem magamat. Edzés végén csináltam egy selfit, hogy az edzés letudva. Rám írt egy lány az Insta sztorimra, akivel egy gimibe jártunk azelőtt 3 évvel, de másik osztály, és kb. Sosem beszéltünk előtte. Ez a lány jelenleg a feleségem, és lassan 9 éve együtt vagyunk. Szóval gondolom, köszi anyu apu, hogy nem limitáltátok a Cheetos fogyasztásomat, mert akkor most nem lennénk itt. Hát ez is nagyon jó, és köszönjük szépen. Igen, ki tudja, hogy melyik döntés volt az, ami végül ide vezetett, de a lényeg, hogy megtaláltátok egymást. Még egyszer visszajövünk, kedves hallgatók, a mai napon méghozzá pillangó hatásos történetekkel, aztán pedig zárjuk a műsort, ha még valaki elküldeni a sztoriát 0630 595 92 5.

ez az utolsó blokkja a mai Cegléd hangjának. Tud példát mondani pillangótársa a saját életéből? Nos, Levente tudott, e-mailt küldött nekünk, nem is rövidet, úgyhogy el is kezdem Levente üzenetét. Tiniként otthagytam az iskolát, ültem otthon 6 évig. Nem csináltam semmit, csak YouTube-oztam, meg filmeket néztem. Tervem se volt a jövőre, semmi perspektíva, gondoltam, majd lesz valahogy anélkül, hogy hajkuráznék bármit, akár barátokat vagy nőket. A szociális életem kimerült egy fórumban, ahol titkoltam a koromat meg az élethelyzetemet, hisz úgyse értenek meg. Evidens volt számomra, hogy szüze halok meg, ami nem okozott szomorúságot, inkább csak elfogadtam. Egy szép napon anyámmal néztem a híradót, egy hírben valaki leugrott a tetőről, de a felvételt megvágták, mielőtt földet ért volna. Morbid kíváncsiságból rákerestem, így találtam egy posztot valakitől egy meg nem nevezett oldalon, aki öngyilkos akart lenni. Elolvastam, szimpatikus volt, nőnemű volt, ráírtam, amit sose tettem azelőtt, pusztán mert rokon lelkeknek tűntünk. Hónapokig cseteltünk napi szinten, életemben először őszinte voltam egy olyan másik emberi lényel, és úgy tűnt, ez neki is hasonló élmény. 3 hónap után rájöttünk, hogy ez valószínűleg szerelem, holott még nem is találkoztunk. Évekig voltunk együtt, kimozdultam a szobámból, elhittem, hogy érek valamit, aztán egyik dolog követte a másikat, megcsalások, szétmenés, stb. És a kínlódástól hajtva egyre inkább kimozdultam a komfortzónámból, megismertem más embereket, és hirtelen képes voltam kapcsolódni bárkivel. És bár normálisnak nem nevezném az életemet, de úgy tűnik, a véletlennek tűnő dolgok mindig új mederbe tereltek, amiről azt gondoltam volna 20 évesen a saját szutykomban ülve, hogy esély sincs erre. És mindez azért történt, mert meg akartam nézni, ahogy valaki leugrik egy háztetőről. Hát Leventének nagyon szépen köszönjük ezt az őszinteséget, és egyébként szerintem ez maga is, hogy így leír dolgokat, és ezt mások hallják, ez is mind olyan, ami neked segít, terápiásan segít a dolgaid elfogadásához, sőt, hogyha olyanokkal találkozol, akik hasonló helyzetben vannak, akkor már sokkal könnyebben rájön az ember, hogy nincs egyedül, és egyébként manapság a segítségére, és bármilyen formátumú is, pszichológus vagy más, vagy barátokkal beszélgetés, vagy egyáltalán csak barátok keresése, gyakorlatilag mind kimozdít és jót fog tudni tenni, úgyhogy ezeket tudom javasolni, közösségben mozgás, és beszélgetés. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ne is roncsuk el ennek a műsornak a végét más üzenetekkel. Persze mindenkitől nagyon jó üzeneteket kaptunk, de talán ennek volt egy ilyen belső üzenete is. Az üzenetben lévő üzenet, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki írt ma nekünk. A műsor még folytatódik, tehát lesz egy következő adás is a pillangó hatásokból, mert mindenképpen nagyon érdekes téma, de holnap egy egészen új adásra jelentkezik a Cegléd hangja, teljesen más témával, de ugyanúgy Vörös Nándival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra! FM

0: Rivalát itatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Május 19-e ked van. Én meg Süveges András vagyok ezen a napon is. Este 6-ig lehetünk egyébként kisebb-nagyobb megszakításokkal együtt. Már is kezdődik a jó reggelt szeglét, pontosabban pár perc múlva mutatom, hogy melyik dallal. Utána azonnal játszom a Golden című közös ismerőst, tartsanak velem!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: Hírek a Ceglédár Show-ban.
4: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
3: Az időjárásról.
4: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
5: I was a

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, és majd egy beszélgetés is a reggel műszakban szokás szerint. Nagyon remélem, hogy nem leszek unalmas. Folytatjuk dalokkal, közös ismerősökkel a jó reggelt Ceglédet. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.2

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, azonnal jönnek a legfrissebb információk a Jó Reggel Ceglédben, aztán visszatérek majd a dalokkal, hallgassanak rám a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
1: Az időjárásról.
2: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, meg lapszemlézünk majd a következő órában, utána pedig jön a napi horoszkóp, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a 3 nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 szala között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. A hírek után azonnal játszom Félix Ján felvételét, melynek címe Walk With Me. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Jól, csak a szívével lát az ember.
6: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
6: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert írsa. Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
6: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és médiaismeretből érettségiznek a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
3: Az időjárásról.
9: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, napkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenc ismerőseivel, közös ismerőseivel. Mindjárt visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jóban, mégpedig a borosonline.hu felülettel nincs bulvárlap T. Dani nélkül, legalábbis mostanában. Amennyire rövid volt kettejük kapcsolata, annál nagyobb port kavar szakításuk T. Dani, vagy T. Dani angolosan, a mai napig nehezen dolgozza fel, hogy már nincs együtt Enikővel, aki új zenéiben is megjelenik. A rajongók már elhitték, hogy Telegdi Dániel túl van korábbi szerelmén is nehéz, botrányokkal teli időszakán. Bár utóbbiról már nyíltan vallott, hogy életének az a része már a múlté, de úgy tűnik, volt szerelme még mindig nagyon foglalkoztatja. Az első szerelem mindig meghatározó egy ember életében, ami alól T. Dani sem kivétel. A TV2 Megasztár zsűri tagja, mert ugye ő az lesz a közeljövőben, még mindig aktívan figyeli és kedvelgeti a modell bejegyzéseit. Van erre újságíró, aki ezt figyeli? Na mindegy. Tesó, mondd, mi bánt. Oké, beismerem, volt mi fájt. Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiát. Lehet-e... De egyikünknek sem ez volt mi járt. Aki valójában szeret téged, sosem fordít hátat, álmatlan éjszakák, ez okozta az inzomniát. Nem tudom, hogy hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát. Gondoltam, az élet egyszer fog még nekem hozni lányt, kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, esküszöm, bejártam már tavaly az egész kordiát. Énekli Telegdi Dániel legújabb dalában. A rajongók szerint már ezek a sorok is arról árulkodnak, hogy az énekes, bár már 2 éve szakított párjával, még mindig nem tudott túllépni ezen. Kecskés Enikő neve bár nem szerepel ezekben a dalokban, de egyértelmű, hogy róla szólnak a szakítós, depresszív számok. Milyen jó lehet a csajszínak, nem? A rajongóknak nem csak a dalszöveg tűnt fel, hanem a kedvelések is. Dani ugyanis Enikő legfrissebb képeit gyakran kedveli, amire egyből felkapták fejüket a rajongók, és azt pletykálják, hogy újra lehet valami kettejük között. Jó lehet, ez a szerelem leginkább csak a fanok fejében szökkent szárba. Mindenre ugyanis kevés esélyt látni, mivel Kecskés Enikő nem igazán viszonozza a kedves gesztusokat, és már korábban többször beszélt Danival való kapcsolatáról, ahol nem a legjobb fényben tűnt fel a rapper. A rajongók azonban még mindig hisznek a csodában, és remélik, hogy a korábbi sztárpár két tagja ismét egymásra talál a jövőben. Velük is foglalkozik a borosonline.hu felület részletesebben.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2.600.000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal és ezzel együtt az újságformátummal. Szakmai partnerünk a Cube segítségével elemezzük, írja a portál, a bajnoki címet nyerő Eto FC futballját. Összeállításban bemutatják a sportigazgatót a 2024. augusztusában szerződtetett Steven van Haarent, akinek hozzáértése, türelme a klub felemelkedésének egyik záloga volt. Nem menesztette Borbély Balázst a rossz 2024-es idény rajt után, mert tudta, hogy a játék biztató, csak a késői sportigazgató csere miatt nem volt lehetőség a megfelelő keret kialakítására. Az általa szerződtetett játékosok a pályán, a jövőben pedig anyagilag lehet nagy hasznára az Etónak. Ha a nyáron kulcsjátékosok távoznak a klubtól, Haarentnek ismét kulcs szerepe lesz a keret kialakításában. Bevallása szerint minden pozícióra van 8-10 stílusa alapján a csapatba illeszhető utódból álló listája. Velük is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal. Kádár Tamás a Puskás Akadémia elleni bajnoki előtt jelentette be visszavonulását, maradunk tehát a magyar labdarúgásnál. A pályafutását 36 évesen befejező 57-szeres válogatott futballista a lapnak elmondta, nem volt nehéz meghozni a döntést, hiszen amikor az MTK vezetőivel szerződést hosszabbítottunk, akkor is mondtam, ő nyilatkozta. Nyilván, ha jön a második gyerkőc, befejezem, és a téli felkészülésnél jeleztem is, a tavasz lesz nekem a vége. A nyáron bővül a család, és én már főállású apuka lehetek. A szüleim veszprémiek, a párom családja erdélyi, mi Mogyoródon találtuk meg az otthonunkat, vagyis viszonylag távol vagyunk, szeretnék megadni minden segítséget a társamnak. A válogatottság kapcsán azt mondta, örülök, hogy 57 mérkőzésen viselhettem a címeres meszt, nem rágódom azon, mennyi lehetett volna. Kádárral is foglalkozik, Kádár Tamással is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és még mindig magyar labdarúgás. A vasárnap idén záró és bronzérem átadó ünnepség másnapján Ádám Martin, a Paksi FC 28-szoros válogatott csatára bejelentette, nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését. A 31 esztendős csatár 2020-ban igazolt először az NB1-es Paksiakhoz, két éve később 31 találattal az élvonal gól királya lett, s meghívót kapott a válogatottba, majd 2022-ben légiósnak állt, a dél-koreai Ulsa játékosa lett, onnan pedig a görög Asterasos szerződött 2024-ben, csak nem másfél évvel ezelőtt tért vissza a Paksiakhoz, ahonnan most szerződése lejártával távozik. Nem hirtelen döntés következménye, ez mondta megkeresésre Ádám Martin. A sérülésem után már tavasszal egyeztettem Haraszti Zsolt ügyvezetővel, és abban maradtunk, hogy a bajnokság befejezése után jelentjük be a búcsút. Nagy szívfájdalom ez nekem, hiszen Pakson lettem valaki. Válogatott játékos, gólkirály és az év labdarúgója. Ádám Martinnal is készült egy beszélgetés, ezt is lehet olvasni a portálon és az újságban. Az utolsó NB1-es fordulóban nem hibázott a Ferencváros, hazai pályán 3-0-ra legyőzte a bronzéremre hajtó Zalaegerszeget. Korbu Máriusz, a zöldfehérek középpályása úgy fogalmazott, a csapat a hétvégén megtette, amit lehetett, otthon tartotta 3 pontot, a bajnoki aranyérem nem most úszott el. Természetesen ez esetben is magyar labdarúgásról van szó, szóval rengeteg minden történt velem. Cipruson jól ment a játékám, a télen a Ferencváros hívószavára nem lehetett nemet mondani, mondta a játékos, aki januárban a ciprusi Apoeltől szerződött a Népligetbe. Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem a játékommal, is próbáltam elfogadtatni magamat. A támadó az idény értékelésével vár még. Noha a napozó ágyon fekve eszébe jutott, milyen is volt mögötte hagyott idény, a mélyreható elemzéssel vár egyelőre a pihenésé, a feltöltődésé a fűszere. Az elmúlt 2 évtized egyik legmeghatározóbb, legtöbb sikert elérő kosárlabdázója köszön el a kosárlabda válogatottól, az Albafehérvár csapatkapitánya Vojvoda Dávid 35 évesen búcsúzik. Alaposan megfontoltam a döntésem, mondta a lapnak Vojvoda Dávid, mindig minden körülmények között a válogatott rendelkezésére álltam az elmúlt majd 2 évtizedben, de úgy érzem, már több szükségem van a regenerációra, pihenőre, hogy megnyújthassam a pályafutásomat. A generációmból én maradtam az utolsó mohikán. Eljött az idő, hogy átadjam a helyem a fiataloknak. Hogy melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésem? Talán a 2017-es kolozsvári EB-n a románok elleni összecsapás, amelyen megvertük a házigazdákat. Nagyon jól ment a játék, 26 pontot dobtam, és sikerült tovább menni a csoportból. Vojvoda Dávid kiváló kosárlabdázónkkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, de több más sportoló is górcső alá került sportágokkal együtt. Természetesen én ezeket az írásokat ajánlottam. Jó olvasgatást!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: 92-től a Cegléd Rádióban, azonnal folytatjuk reklámokkal, majd a friss infókkal a jó reggelt Ceglédet, utána persze visszatérek a kiváló közös ismerősökkel, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és médiaismeretből érettségiznek a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és médiaismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
2: Az időjárásról.
4: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd-város önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Reklámok után, friss infókat követően együtt érkezik hozzánk David Guetta, Terry Swims és Townsend Die. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
8: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik.
9: Az időjárásról.
10: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebesség.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglid azonnal folytatódik a Ceglidiek kedvenc dalaival, és nem sokára visszatérek, elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.

0: Na és folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ is vele, változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is. Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozódj, sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Yeah!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottam.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is. Legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerűbb lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglé!
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J,

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a jó reggel Ceglédben, azonnal jönnek a legfrissebb információk, utána térek vissza a Ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, hírek a Cegléd Rádióban!
2: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik.
1: Az időjárásról.
2: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a Dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára programokat ajánlok, és azt is elárulom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Füleljenek rá!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

A közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.

0: rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom. 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Jövő kedden ülhet össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó képviselői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák a Bicskei kegyelmi ügy dossziéját. A dokumentumot ma délelőtt teszik közzé a kormány.hu/igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a dossziéből kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök milyen okokból adott kegyelmet K. Endrének, annak ellenére, hogy azt az igazságügyi miniszter nem javasolta. Az MTVA teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
3: Az időjárásról.
8: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
3: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: És további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, meg egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velünk ezért is!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és

0: igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, beszélgetés következik, mégpedig rendőrségi műsorunk ismétlése. A riporter most Becker Betty.
2: FM 92 Ceglédre. Ceglédre Rádió.
4: Folytatódik hát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, vendégünk pedig most is Bálint Bóta Júlia. Szia, köszöntelek újra itt a stúdióban.
5: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
4: Mindig van miről beszélni, lehet, hogy sokszor ugyanarról, de majd ki fog derülni a kedves hallgatók számára, és úgy tűnik, hogy vannak témák, amikkel egyszerűen, hogy a naponta 24 órában beszélnénk, sem lenne elég, de ne is ezzel kezdjünk, hanem egy új kezdeményezéssel, bár ez is nyilvánvalóan a közlekedéshez kapcsolódik. Én a munkahelyem a tévé kapcsán voltam kint múlt héten, és megnézhettem személyesen is a Zebra Sulit. Szerintem egy végtelen kedves, aranyos és hasznos kezdeményezés.
5: Igen.
4: Most már tapasztalat van több is, hiszen ma is zajlott egy turnus.
5: Igen. Ma egy egész negyedik év folyamból jöttek a Várkonyi suliból a gyerekek. Nagyon-nagyon ügyesek voltak. Tényleg az, hogy úgy jöttek, hogy mindenkinek fel volt szerelve teljesen a kerékpárja, de így is volt meghirdetve, hogy úgy jelentkezzenek, és azon gyermekek jelentkezzenek, akiknek ugye a szülei ugye megfelelően tudják biztosítani azt, hogy a kerékpárjuk is legyen, és legyen megfelelően felszerelve. Na most volt jó persze egy-két ilyen extrém kerékpár, akinek pont mondtam, hogy nem is tudta kezelni mondjuk a gyermek a kerékpárt, szóval, hogy a férjem enduro motorjának nem volt olyan vastag kereke, olyan széles kereke, mint a kisgyermeknek, és akkor én is kérdeztem, hogy és ez honnan van ez a kerékpár? Hát ezt apa meg anya vette, és mondom, tudsz vele közlekedni, mert jelenleg még egyenesen se tudott vele menni, nem, hogy szlalomozni nem tudott rendesen, és nagyon nehezen közlekedett vele, de el is mondta, hogy ő nem is közlekedik ezzel rendszeresen, hanem szokott biciklizgetni, de például iskolában napi rendszerességgel ezt nem használja, ezt a kerékpárt. Úgyhogy az elsősorban az, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, amúgy szituációs feladatok voltak, most is ugyanúgy, mint múlt héten voltak elméleti kérdések, beszélgettünk, táblák, hogy ki melyik közlekedési táblát ismeri, nagyon ügyesek voltak, ugye volt szituációs feladat, fel voltak osztva több csoportra, meg volt azt, hogy kinek merre kell menni, milyen szabályokat kell betartani, körforgalomba, ugye a kresztpályán ugye a körforgalomba közlekedtek, nagyon ügyesen közlekedtek, és az akadálypályát is nagyon ügyesen vették, de ettől függetlenül ugye azért látszódik rajtuk az, hogy ők, ha forgalomba kellene közlekedniük, akkor hát
4: lennének
5: nem,
4: gondok.
5: Nagyon nagy bajok lennének. Mert tényleg nagyon cukik, nagyon ügyesek voltak. Meg volt az, hogy ebből a jó pár gyermekből azért kitűnt egy 5-6 gyermek, akik tudták a közlekedési táblákat, és látszott, hogy foglalkoznak nem csak az iskolában, hanem otthon is a szülő is foglalkozik ilyen szinten velük, attól függetlenül, hogy mondjuk csak elviszi autóval iskolában, mert nagyon sok szülő amúgy azt gondolja, hogy elviszi autóval a gyermeket, akkor a gyermeknek ezeket nem is kell tudni, de bármikor, elmondtam nekik is, hogy bármikor adódhat olyan, hogy a szülő, nagyszülő, bár senki nem tud egy gyermekért menni, és sajnos haza kell neki mondjuk sétálnia. Akkor is kell tudni ezeket a közlekedési táblákat, hogy mikor, hol kell az elsőbséget megadni, mert nagyon-nagyon sok ilyen baleset van. De visszatérve a kerékpározásra, nagyon ügyesek voltak, én innen is üdvözlöm őket, mert tényleg szipi-szupik voltak. Holnap is lejön a következő etap, és akkor holnap is lesz majd egy, nem is tudom, 30 fő talán, egy osztálynyi gyerkőc jön, és folytatjuk tovább, úgyhogy...
4: Ugye az önkormányzat és a ceglédi rendőrség közreműködésével, vagy együttműködésével indult el ez az Zebra Suli program, és gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor a ti, már mint a rendőrség tanácsára lett az korosztály kiválasztva. Ki lehet egyetlen választani, hogy melyik korosztályt várjátok ebbe az Zebra Suliba, hol kellene elkezdeni az ő okításukat? Tehát, hogy nyilvánvalóan számít az, hogy legyenek már annyira fejlettek, nyilván agyban, mentálisan, hogy fogják az infókat, de még fogékonyak annyira, hogy meg is maradjon.
5: Hát én ezt azt szoktam mondani, hogy óviskortól már el lehet amúgy kezdeni az alapokat. Egy elsőbségadás tábla, ugye ami a leggyakrabb tábla. Őszinte ezek, nekem van egy 6 éves gyermekem, és nekünk otthon memória kártyánk van, amit csináltam laminálva és kressztáblákból van. És ez nagyon könnyű megcsinálni amúgy otthon is, hogyha valahol ki tudja nyomtatni ezeket a kis táblákat, akkor tényleg az, hogy vagy online felületen is, de óviskorban még nem internetezünk, meg nem telefonozunk.
4: Igen.
5: És meg lehet ezeket csinálni, vagy útközben, például, hogyha megyünk autóval, én szoktam kérdezni a gyerkőcömet, nézd csak jobbra, milyen táblát látunk, és akkor mondom, hogy milyen. De valószínű, hogy ez azért, mert hogy én ugye rendőrként nagyon odafigyelek, de óviskortól kezdve már lehet óviba is csinálni amúgy kresszakadálypályát. Egy szlalomozás, egy labda áttétel egyik oszlopról a másikra, egy futóbiciklivel is, vagy egy kis motorral is megoldható. Úgyhogy én mindig mondom, hogy óviba is nagyon szívesen elmegyek, és ilyen játékos kis feladatokat lehet a kicsiknek, ők sokkal rövidebb időre leköthetők. Itt például a Zebra suliban 3x45 perc van, ami tart egy elméleti oktatásból, egy kressz pályán közlekedésből és a végén egy akadálypályából. Amit nagyon jól vesznek a gyerekek, elfáradnak azért látszódik, meg nagyon sokat tudnak beszélni. És... De gyerekek, úgyhogy én azt mondom, hogy óviskortól el lehet kezdeni, iskolába elsős korosztálytól már én kötelezővé tenném. És azért van igazából ez a negyedik osztály, mert itt van a váltás a felső osztályba, hogy már negyedikbe itt megtanuljuk így az alapokat. Én azt mondom, hogy ez az egy oktatás nem elég arra, amit én tartok ebből a 3x45 perc, hogy jó, akkor holnaptól mehetsz gyerekem egyedül kerékpárral. Ez folyamatos kellene, hogy legyen. Minden héten kéne én azt mondom az iskolákba egy-egy órát legalább tartani. Ha az iskolában ugye van a KEVE program, ami arról szól, hogy ugye az iskolában a tanítónők tartanak éves szinten egy megadott óraszámban közlekedéssel kapcsolatban órákat, és akkor az év végén van egy ilyen akadálypályás vizsgájuk, amire ki szoktunk ugye menni, meg évközben is szoktunk az iskolába menni, és megnézni, milyen ügyesek. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy első osztálytól szerintem kötelező lehetne, mert a negyedik osztályba, ugye, ami most van, innen ötödikbe a váltás miatt már nagyon sokan fognak egyedül közlekedni. Mert a szülő megbízik a gyermekben, ami nagyon jó, csak arra kell odafigyelni, hogy amikor annó mi voltunk gyerekek, mert már én is így 39 évesen ezt mondom, hogy amikor mi voltunk gyermekek, akkor tizedennyi autó nem volt.
4: Igen.
5: Sokkal jobban oda kell figyelni a közlekedésre, és én javaslom, hogy a szülő a gyermeke mielőtt elengedni az iskolába egyedül, szálljon rá egy napot, hogy többször menjenek végig reggel és délután, amikor kell közlekedni a gyermeknek, menjenek végig azon a kerékpáros útvonalon, ahogy ő elmegy az iskolába és hazajön, és menjen a szülő mögötte, és nézze azt, hogy a gyermek hogy közlekedik, az elején segítsen neki, hogy látod, itt meg kell állni, itt hol kell menni, de a szülő figyeljen oda, és menjen először végig a gyermekkel, amikor úgy látja tényleg, hogy biztonságosan tud a gyermeke közlekedni, akkor pedig
4: tegye csúriba az ujjait.
5: Igen.
4: Otthon egy kicsit izgulós lesz
5: igen,
4: majd
5: igen,
4: az első.
5: Igen, igen, gyomorideggel, hogy a gyerek odaérjen, és én azt mondom, hogy legyenek bátrak a szülők, de figyeljenek nagyon oda, és természetesen, ha elindulnak kerékpárral, a bukósisak legyen a gyerkőcön, mert óhatatlan.
4: Az jutott eszembe közben, hogy pont egy egyik óvodában néhány évvel ezelőtt egy más téma, a hulladékból hasznosat, meg a hulladék gyűjtés és öko szemlélet kapcsán mondta az egyik óvónő, hogy higgyem el, hogy nagyon szívmelengető érzés, amikor azt látják, hogy az óvodás tanítja a szüleit arra, hogy ne dobd ki, ne oda dobd ki, ne így dobd ki, erre használd, arra használd. Ez a közlekedésre ugyanez, mert azért valljuk be, nekünk felnőtteknek sem át néha az okítás, és ha a gyerektől kapjuk, akkor az azt hiszem, hogy nagyobb a tűt, mint hogyha egy rendőr mondja, még annál is
5: így igaz,
4: sokkal
5: így igaz.
4: Szigorúbban tud hangozni.
5: Mondtam, hogy felnőtteknek is nagyon szívesen tartok egy, vagy csinálok egy kresszakadálypályát, van hozzá kábítószeres, drogos szemüvegem van, itt a szemüvegem felveszi, én ha kell, akkor biztosítok kerékpárt is hozzá nekik, és ki lehet próbálni, hogy egy átmulatott éjszaka után milyen lehet
4: és már
5: az a jutni kerékpárral.
4: kihívásokkal teli. Ezt azt hiszem, hogy szofisztikáltan így lehet megfogalmazni.
5: Igen, de nagyon jó.
4: Felnőttek oktatásáról nál tartunk akkor, amit említettem a bevezetőben, és hogy vannak témák, amit egyszerűen nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez biztonságos közlekedés, de akár fiatal, akár felnőtt, e-roller, valami döbbenet egyébként valóban, hogy mi történt itt az elmúlt hónapban, és az nem ilyen, én is már 46 éves vagyok, de nem annak a hisztie, hogy én öreg vagyok már, és hogy vagy az e-roller megjelent, hanem tényleg egyszerűen döbbenetes, hogy milyen gyorsan nőtt meg a száma az e-rollereknek, és nem ezzel van a legnagyobb probléma. Nem nőttünk fel elég gyorsan hozzá, én azt veszem észre, már még közlekedők.
5: Míg más országokban sokkal fejlettebb a közlekedési kultúra, fogalmazunk így, Magyarországon is fejlődünk, de nem annyira, mint más országokban. És hirtelen bejött ez az e-roller téma. Én mindig azt mondtam, hogy én nem nagyon szeretek erről beszélni, mert teljes jogszabály még nekünk nincs. Így nincs rá, hogy mit, hogy merre. Én javasolni tudom ahhoz, hogyha valaki már megvesz egy e-rollert a gyermekének, vagy saját magának, akkor vegyen neki bukósisakot, könyökvédőt, térdvédőt és egy gerincprotektort. Mert soha nem fogja egy szülő megbocsátani magának, hogyha a gyermekét elengedi úgy egy elektromos rollerrel, hogy nincs rajta mondjuk bukósisak, és hallhatjuk, hogy múlt héten is volt egy másik, előtte való héten is volt egy baleset, és hogy mennyire növekszik az e-rolleres baleseteknek a száma. Mert óhatatlan az, hogy a gyermek vagy egy felnőtt egy közlekedési baleset belekerüljön. Ugye statisztikák vannak, de ugye teljes évi statisztika csak 24-re és 25-re van. Ugye 2024-ben jöttek be ezek az elektromos rollerek Magyarországra, már abban az évben majdnem 400 baleset volt, amikor bejött. Majd 2025 éves statisztika egy majdnem 700 baleset volt. Igazából pontos számok itt megvannak, hogy ezek azok a balesetek, amik belettek jelentve. Szóval, ami tudja, még hogy az, hogy elesett a gyerek, és összetörte magát, és mondjuk kimegy a kórházba vele, mert mondjuk eltört a karja, és azt mondja, hogy elestem a biciklivel. Nem biztos, hogy azt fogja mondani rollerre. Vagy elmondja, de nem kerül bejelentésre hozzánk, mert csak elesett. Nem mindegyik van benne a statisztikában. Ami a statisztikában benne van, és tényleg ez egy olyan baleset, ami bejelentésre került, az 2024-ben 367 volt, 2025-ben ugyanezen balesetek száma már 635. Az azt jelenti, hogy egy év alatt 73%-kal megnövekedett. Idénre még ugye nincs nagyon statisztikánk, mert ugye majd lesz egy fél évi statisztikánk nagyjából, hogy mennyi, de idén már megint kimagasló. Szóval, hogy nagyon nagyot ugrott a tavalyihoz képest is már, minden egyes nap van egy balesetünk.
4: A időfelszerelésre az jutott közben eszembe, hogy egyébként már csak azért sem haszontalan a gyereket hozzászoktatni, mert aki elektromos rolleren szocializálódik, előbb-utóbb mopedet vagy mocit akar majd is. Lehet, hogy nem árt, hogyha már most megszokja, hogy többtől talpig be van öltözve. És igen, akkor nem lesz akkora sok
5: mert,
4: neki.
5: Az a baj, hogy itt meg előjönnek az iskolába, iskolai úgymond ez a bullying, ez a piszkálódás. Igen. Jaj, te gerincvédőbe, szóval ezek, de ezt, nem, lenne, ezt kell oda megtanítani a gyermekkel, hogy ezzel ne foglalkozzon.
4: Vagy már nagyon sok legyen, vagy eljutni igen odáig, hogy ez vagányság
5: hogy ez
4: legyen.
5: Ez vagányság legyen, hogy ő egy elektromos, az például vagányság, hogyha nem egy bukósisa, nem egy fél bukósisakot vesz a fejére igazán, hanem mondjuk motoros bukósisak, az is már egy vagányabb dolog, jobban is véd mondjuk, természetesen drágábbak is, de jobban véd. Ez már úgy mondjuk sik lehet ilyen szempontból, de mindenféleképp térdvédő, meg a könyökvédő, meg a gerincprotektor legyen meg. Ahogy ma is elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy egy autóban van egy A, B, C oszlop, egy teljes karosszéria körülötted. Egy elektromos rollernél nincs.
4: Na, szabad levegő.
5: Ott az biztos, hogy nagyot vesz az ember, sőt, inkább visszaveszi a levegőt, vagy beszorítja a levegőt, amikor elesik vele, és hatalmas nagyokat. És a Bethesda kórház rakott fel nemrég ilyen interjúkat, ha jól tudom, nem tudom, szerintem képeket nem raktak hozzá, de hogy mennyire sok nyílt lábszártörés, nyílt könyöktörés, és gyerekeknél, 14 év alatti gyermekeknél. És ha azt nézzük, az a gyermek, az tönkre vágja az életét egy jó pár hónapra, vagy évre, vagy ha úgy esik, akkor az életébe kerülhet egy ilyen.
4: Igen, csak ugye ilyenkor mondják azt, hogy persze akár képeket is lehetne oda tenni, hogy jaj, szegény gyerek megijed. Lehet, hogy most inkább most ijedjen meg.
5: Inkább most ijedjen meg, mint a szülő álljon a kórházi ágy felett, úgyhogy mondjuk kómában van a gyereke, mert a kockakövet lefejelte.
4: De nem, jobb a helyzet, mert mind nálunk felnőtteknél az autókban sem. Hogy állunk a biztonsági övvel? Ezt nem tudom, tehát szerintem ameddig világ a világ plusz 2 nap, még ezt fogjuk mondogatni, hogy biztonsági öv, biztonsági öv.
5: Plusz szerintem 1 hét igen. kellene hozzá, mert hát nem tudom. Az a baj, és tudom, az a baj, hogy az emberek még mindig az, hogy itt szorít, ott szorít, lent szorít, nem jó, vágja a nyakam. Meg vannak azok, akik azt mondják, hogy az én haverom úgy úszta meg, hogy nem volt bekötve. Igen, de nem mindegy, hogy milyen baleset
4: volt. Gondolom, 1000-ből vagy 10000-ből, 100000-ből egy
5: igazából
4: esetben.
5: Igazából azt kellene megérteni, hogy egy balesetben a súlyunk az ütközésnél meg 10-szereződik, vagy 100-szorozódik valamikor. Attól függ, hogy milyen sebességgel megyünk, mert nem azt kell nézni, hogy jaj, én 50-nel megyek, akkor nem lesz nagy bajom. Igen. Csak ha a szembe lévő mondjuk 120-szal jön, akkor az 50-et meg a 120-at össze kell adni. Akkor ott igazából van egy 170 km/h csattanás, úgymond, és ott az embernek egy 80 kilós súlya az többszörösére. És ha nem vagyunk bekötve, akkor a mellkasunkba igazából az egy teljes, nem tudom hány tonnás erővel nekiütközik. Hát, hogyha szerencsénk van egy légzsáknak, de a légzsák az is olyan ilyenkor, mint hogyha egy betonnak ütköznénk. És ott a belső szervek szakadnak el. Vagy, ha nincs légzsákunk, a kormánynak ütközünk, vagy még rosszabb, kirepülünk az autóból, és akkor tényleg olyan, amikor kizuhan az ember. Eleve, hogyha a szélvédőn megy ki, az is egy beton. Hogyha kizuhan az úttestre, az is olyan, mint hogyha egy tömör beton falnak ütközne a teste. Szóval itt nagyon kevés az esély arra, hogy ha túléli az ember, akkor is nagyon-nagyon nagy sérülésekkel. Szóval nem szabad azt mondani, hogy vágja a nyakam, nem szabad azt mondani, hogy kényelmetlen, meg az, amikor a legjobb, csak ide a sarokra megyek a boltig. Igen, ha 100 méterre vagyunk a bolttól mondjuk, abban a 100 méterbe pont egy 100 méteren keresztül nem tudom hány baleset érheti őket.
4: Igen.
5: És az egy csak egy kattintás, és tényleg életet menthet.
4: Mennyire ellenőrzitek? Mennyire tudjátok? Van kapacitásotok rá?
5: Mindig azt mondom, hogy mindig van kapacitás, mivel a rendőrség egy 024-be dolgozó szervezet, úgymond, és folyamatosan most minden nap ellenőrizzük őket, folyamatosan megy nem csak Cegléd városba, hanem a ceglédi rendőrkapitányság illetékességi területén. Folyamatosan 024-ben mennek a biztonsági öv, de nem csak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági eszközök, mert nagyon-nagyon sok, megint jön a jó idő, a gyermek izzad, nem akar beleülni a gyermekülésbe. Elhisztük, tudom, én vagyok a legjobban megértő, mert nekem 3 fiam van. Ők is ezt néha rühellik. De hát kötelező.
4: És az legyen, ő érdekükben.
5: Igen, az ő érdekükben. És ne nagyon sokszor látni azt, amikor a kisgyerek hátul középen áll, terpezben, és néz ki. Egy jó kis fékezésnél az a gyermek teljes erővel neki fog ütközni a műszerfalnak. Vagy kirepül az autóból. És nem kell elmondani, hogy mi történik így, akkor.
4: És a gyerek lehet, hogy egész gyerekkorában az utazás közben azt fogja hallgatni, hogy üljél rendesen, de nagy valószínűséggel talán megtanulja, mikor felnő, és igen. Tudni fogja
5: nekem
4: saját gyerekénél is, hogy üljél rendesen.
5: Bocsánat, nekem a 6 évesen már mondja, amikor belült az autó, anya, kössél be. És ha véletlenül csak bepattanok az autóba, és próbálok tolatni, és már mondja, hogy anya, nem kötöttél be, akkor én pattanok ki, és ugye szaladok oda. És ő csak 6 éves. És ez tényleg nagyon fontos, és a kiskoruktól kezdve tudom, nagyon-nagyon nehéz, és kifeszíti magát a gyerek, én ezt megértem. De még mindig legyen az, hogy hisztizik, és üvölt mögöttünk az úton, hogy ő nem akarja ezt, mint az, hogy egy balesetben megsérüljön a gyermekünk.
4: Talán ez kellene, és az a legfontosabb, amit meg kell érteni. Igen. Szerintem riogattuk eleget az embereket, de nem baj, kell ez mindannyiunknak.
5: Kell, mert eddig mindig csak dicsértem amúgy őket. Tényleg kollégáid is elmondhatják. Nem, jön a jó idő, és ezzel együtt így hát sokasodnak azok a személyek, akik nem figyelnek oda a megfelelő biztonságos közlekedésre. Pedig ennél fontosabb nincs. Mert a saját egészségünknél, a gyermekünk egészségénél nincs. Mert az a legfontosabb, hogy biztonságban és egészségesen hazaérjen mindenki.
4: Ez egy gyönyörű végszó lett. Jövő héten innen folytathatjuk elvileg újra velem majd. Igen. De ezt majd megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm, minden jót.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, rend a lelkerendőségi műsorunk után már is folytatjuk dallal itt a 92.5-ön, a mikrofonnál pedig újra Süveges András. Tartsanak

0: Kedves hallgatók, picit megkésve, de jönnek a legfrissebb információk. Itt a Jó Reggelt Szegléden, maradjanak velünk.
1: Tavaszi időre számíthatunk. Jövő kedden ülhet össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó képviselői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák a Bicskei kegyelmi ügy dossziéját. A dokumentumot ma délelőtt teszik közzé a kormány.hu per igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a dossziéből kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök milyen okokból adott kegyelmet K. Endrének, annak ellenére, hogy azt az igazságügyi miniszter nem javasolta. Az MTVA teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
2: Az időjárásról.
1: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600.000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai, Cegléd külső körös út 4.
1: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek.
5: Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédnek vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Alan Walker érkezik, még pedig a Better Off című közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Ezt nézd, milyen nagy!
6: Aszta!
5: És milyen szép!
6: Mintha új lenne.
5: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
6: Hát, ez főnyeremény.
2: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy börtönudvarán. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárca vezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptáncbemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvég egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
9: Az időjárásról.
10: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórta lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
11: De

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és természetesen szokás szerint alapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program!
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
7: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvégje lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a 3 nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 szala között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót, hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Egész életében a családja jólétét tartotta szem előtt az Exatlan Hungary férfi győztese Kaplányi Gábor. A kihívók versenyző éppen ezért a 15 millió forintos nyereményt is rájuk költeni. A szerettei azonban testületileg úgy döntöttek, nem engedik, hogy a pénzt, amelyért Kopi 2-20 hónapon át küzdött, nekik adja. Hát akkor mi lesz? Nem magára költeni a 15 millió forintos főnyeremény, tehát a férfi győztes Kaplányi Gábor lesz helye, a családomnál lesz helye, ez egészen biztos, jut majd belőle adományra is. Sajnos biztos, hogy könnyen elfogy majd, de ilyen az Exatlan árult el a győzelem után a TV2 sportversenyének férfi bajnoka. A terv nem lepte meg a családot, ám ez lesz még néhány szavuk. Ösztönösen ez volt a terve, ő kiskora óta ilyen volt, de az egész családunkra jellemző, hogy segítjük egymást. Nagyon összetartó család vagyunk, mesélte Koplányi Katalin, Kopi nővére, aki hozzátette, nem tesznek eleget a győztes versenyző tervének. Meg fogjuk vétózni. Ezt a pénzt ő nyerte, használja fel ő, nekünk semmi közünk ez. Mi drukkoltunk, ami nekünk ez tökéletesen elég. A bátyánkkal és a szüleinkkel is megbeszéltük, nem engedjük, hogy nekünk adja, amit nyert, jelentette ki a testvér, aki szerint az öccsére egész életében jellemző volt az, hogy amiben csak tudott, segített. Hárman vagyunk testvérek, anyu és apu sokat dolgozott, volt, amikor jobban ment, de általában nem. Voltak nagyon szűkös időszakaink, ami akkor gyerekként talán ciki volt, arra ma már szeretettel gondolunk vissza, akár csak Gabsi, ahogy mi hívjuk őt, ez kellett a személyiségfejlődésünkhöz, meghatározó része az életünknek, hogy így nőttünk föl. Ezért akar ő mindig segíteni, hiszen már iskolás korában is ezt tette. Emlékszem, középiskolában, amint tudott, elkezdett dolgozni, a lehel piacra járt pakolni hajnalonként, hogy a saját költségeit, a nyelvvizsgáját, a ruháit, a bérletét maga állja, vagyis azokkal se terhelje a szüleinket, mesélte a Bliknek Katalin, aki szerint éppen ezért döntött úgy a család, hogy nem fogadnak el semmit a 15 milliós nyereményből. Katalin maximum annyit enged, hogy Gábor az ő lányait ellássa fagyival. Amennyit akar, annyit adjon jótékony célra, vagy vigye el a lányaimat fagyizni, akár egész nyáron, de ennyi, nevetett Katalin, aki azt is elmesélte, hogy a testvére csodás nagybácsi, és tényleg rengeteg minőségi időt tölt el a családtagjaival. Talán az is közrejátszik ebben, hogy Gábornak egészen fiatalon át kellett élnie ijesztő pillanatokat. A műsorban is mesélt arról, hogy alig 8 évesen, amikor az iskolából tartott hazafelé, megmentette az édesanyja életét. Az asszony rosszul lett, és Gábor hívott segítséget, majd a mentőket is az édesanyjához kalauzolta. Évekkel később is ő reagált a leggyorsabban, amikor az édesapja lett rosszul. A testvére szerint komoly szituációkban volt helyén a szíve. Necces volt a helyzet anyu számára, de az öcsémnek hihetetlen lélek jelenléte volt. Hazarohant értünk, majd amikor a mentő nem talált oda hozzánk elsőre, ő futott eléjük, emlékezett Katalin, aki már alig várja, hogy az Exatlan hosszú 2 hónapja után újra együtt lehessen az öcsével. Gabsi tényleg az egyik legjobb ember, akit ismerek. Vallom, azért született a földre, hogy valami jóságot hozzon közénk, bármilyen érzelmesen is hangzik ez. Az Exatlan férfi bajnokáról, Kopiról is írt át, meg a családjáról a blik.hu felületen.
0: 92.5. Cegléden. Ez a

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. Noha ma már Rátonyi Palácsik tímjaként és családanyaként éli életét a tengeren túlon, az aranyázsó titulus hosszú évekig kísérte Vajna Timit. A modell most őszintén vallott arról, miért döntött a 40 évvel idősebb filmproducer mellett, mármint annak idején, és miért kereste az Andy Vajna által nyújtott biztonságot. A legtöbbek első gondolata az érdekházasság volt, amikor a mindössze 26 éves Timmel kapcsolatra lépett az akkor 66 éves magyar-amerikai filmproducerrel. Ő azonban Friderikus Sándor talk show-jában tisztázta, hogy egyáltalán nem vágyott luxusfeleségnek lenni, és a hatalmas korkülönbség miatt sokáig nem is adta be a derekát. Andy Vajnának fél éven át kellett hívogatnia és kitartóan udvarolni, amire sikerült közelebb kerülnie hozzá, számolt be erről a sztori, és a blik.hu oldal is ezzel együtt. Nem foglalkoztat annyira a gazdagság. Ha valaki nem ismer, azt gondolná, érdekből mentem Andyhez, de a mi kapcsolatunk annyira különleges volt, hogy csak na. És nem csak az együtt töltött pillanatok voltak nagyon bensőségesek és meghatóak, ugyanis ő egy erő volt számomra, egy inspiráló erő. Egy tanító, akire borzasztóan felnéztem, és aki teljes szívemből szerettem, mesélte, tehát Tíme hangsúlyozva a köztük lévő mély érzelmi köteléket. De miért fordult végül a jóval idősebb filmes felé? Na hát, erre keresjük most a választ. Rátonyi Palácsik Tíme őszintén beszélt arról, hogy a családi háttere mellett a múltbeli sebei határoztak meg a döntését. Minden bizonnyal a néhai Damu Rolandra utalva elmondta, hogy a korábbi tetlegességig fajuló zűrös viszonya után lelkileg teljesen összetört. Ebben a nehéz időszakban a viharos bíróság ügyek közepette Andy Vajna volt az, aki azonnal a segítségére sietett, védelmet nyújtva neki. Szerintem az apukámmal való kapcsolatból és az előző párkapcsolatomból adódóan egy biztos bástyához szerettem volna rohanni. Azt a biztonságot kerestem, amit Andy nyújtott, magyarázta. Ez a feltétlen támogatás végül egy elszakíthatatlan kötelékké alakult, és sem a rossz májú kritikák, sem a generáció szakadék nem állhatott közéjük, a filmügyi kormánybiztos élete végéig együtt maradtak. A blik.hu tehát foglalkozik Rátonyi Palácsik Tímeával is.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

ismerősökkel, a Ceglédi a kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar, az ország legnagyobb részén élénk, erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérő.

0: Fész előadásában maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Gombaleves, A-menü zöldbab főzelék sült virslivel, B-menü sertésborda lioni módra petrezselymes burgonyával, extra menü mátrai borzaska kukoricás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap éjfélig lehet nyilatkozni az SZIA 1+1%-áról. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án évfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti Fegyház és Börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okoseszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-éig látható.
2: Az időjárásról.
7: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz mínusz kettőt, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Igen, azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Ceglédről, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, itt a 92.5-ön, maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörös Marti téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92 Cegléd. Thank you.

0: folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is, legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok. Ceglid Rádió. Ceglid Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Ceglédrádió! Rádió! 92.5!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban nem sokára folytatjuk dalokkal, ha délelőttnek egyébként vég, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal ezt a muzsikát játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelműügy dossziéját. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott: Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplaketteket lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
2: Az időjárásról.
8: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-2-t folytatjuk dalokkal, meg persze foglalkozok nem sokára a mai nappal, azaz május 19-ével keddel.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, május 19-e van, a mai napon az ivók és a milánok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Emiliano nevű ismerőseiket is. Az ivó germán szláv eredetű név jelentése tiszafa, a milán szláv eredetű név jelentése kedves, bármi is legyen az igazság, minél tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 81 éve született Peter Townsend, angol rockzenész, a Who együttes frontembere. 77 éve látta meg a napvilágot Dusty Hill, amerikai zenész, az ZZ Top rock együttes basszusgitárosa volt. Emellett énekelt is, valamint billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben az ZZ Top tagjaként bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. Hill több mint 50 évig játszott a bandával. Halála után Hill kívánságának megfelelően a banda technikusa Elwood Francis lett az utódja. 1969-ben alapította egyébként a ZZ Topot Billy Gibson gitáros énekes. Három tagcsere után egy évvel később csatlakozott a zenekarhoz Dusty Hill basszusgitáros, valamint Frank Beard dobos, és Dusty Hill 2021-es haláláig ebben a felállásban játszottak. Legnagyobb sikereiket az 1970-es és 80-as években érték el. Lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az USA-ban. 2004. március 15-én a Rock and Roll hallatatlanjai közé választották tehát őket. A ZZ Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozott Gibbons és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Hill végakarata szerint, ahogy említettem, helyébe Elwood lépett, aki egyébként szakállat növesztett, hogy megmaradjon az együttes ismertető jele. Ha korábban esetleg Gibbons helyett Gibsont mondtam, akkor azért én kérek elnézést. Ők jönnek egyébként, ha már emlegettük a rock együttest. Ez a ZZ Top dala.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvenc.

0: már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 49 éves a mai napon Oroszlán Szonya, színésznő, énekesnő, és szintén 49 éves Natalia Oreiro, uruguayi szappanopera sorozatokból ismert színésznő, énekesnő, a legismertebb alakítása Vadangyalba összehozott színészi teljesítmény, hát ha lehet annak nevezni. 72 éve született Phil Root, ausztrál dobos, az AC/DC tagja, a formáció a rock zenei műfaj úttörője, kiemelkedő csapat, a számos tagcsere után 1975-re alakult ki első stabil felállásuk, Malcolm Young ritmusgitáros, Angus Young szólógitáros, Bon Scott énekes és Phil Root dobos, Mark Evans pedig basszusgitáron játszott, és kiadták első albumukat High Voltage címmel. Ugyanebben az évben még egy TNT című lemezt is piacra dobtak. A két anyag hamar sikert aratott, ennek köszönhetően lehetőségük nyílt Európában is koncertet adni, így egy szélesebb réteg is megismerhette az AC/DC zenét. Tehát így indult a karrier. Phil Root egyébként hol a zenekar tagja volt, hol nem, valamikor voltak vele problémák, akkor nem dobolt, de amikor megjavult újra, akkor csatlakozott a formációhoz. Na, az ő tiszteletére szól az AC/DC egy felvétele, az Intim Részek című film kiváló betétdalát hallgatjuk azonnal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.

0: Szóval, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya? A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. Köszöntöm Önöket, Zilei Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihív megyében több gázipari üzemet is csapásért, kiemelten fontos berendezések rongálódtak meg. Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában, csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat.
2: Az időjárásról.
7: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók és jó pár programot is ajánlok, valamint szólok az időjárásról, ezért is maradjanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok, kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, inivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pix is delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308-7072-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: A közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A mai plusz-minusz kettő mindjárt indul a kedd délután, nálunk mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal az It Feels So Good című közös ismerőst játszom, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai! Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Elsőként Lengyelországba utazott Magyar Péter és delegációja. Most szombaton is látogatható a Karmelita. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárca vezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte a döntést, arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Hivatalos megkeresés esetén átadja a Bicskei kegyelmi ügy iratait a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közölte, együttműködnek a K. Endre ügyében született dokumentumok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal. Az iratok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az első hétvégén 2000-en járták be a vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a Szabad Karmelita oldalon lehet regisztrálni.
2: Az időjárásról.
6: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy miért, nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, egy beszélgetés következik, ahogy már ígértem. Bizonyára sokan hallották már ezt a dialógust, de most annyira aktuális, hogy nagyon, hiszen egy holnapi rendezvényről szól. A riporter Szatmári Gábor.
1: Nem is tudom, kedves hallgatók, hogyan köszönjük. Jó reggelt, vagy jó reggelit, vagy mi is lenne itt a helyes köszöntés, mert hogy egy jó reggeliről lesz szó a következő percekben. Bizonyára többen értesültek már róla, hogy Reggelizzük körbe a teret címmel lesz egy különleges esemény most május 20-án szerdán a reggeli órákban. Na hát erről fogunk beszélgetni itt a szervezőkkel, a köztét elnökével, Pataki Edinával, és a CETKA kuratóriumi tagjával, Ecseri Hajnalkával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szia Gábor!
2: Szia Gábor!
1: Hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy ilyen módon is megmozgassátok egy kicsit a ceglédieket?
2: Elkezdem én egy pici bevezetővel. Ez a nagyszerű ötlet, ez a CETKA-tól jött, hogy reggelizzük körbe a teret méhek világnapján, és felkértek minket, hogy segítsünk benne, úgyhogy mi ennek nagy örömest szert is tettünk, örültünk neki, hogy végre ismét együtt dolgozhatunk helyi szervezetekkel, mert hogy ugye azért a köztétnek mindig is célja volt ez, hogy együtt szervezzünk olyan rendezvényeket, olyan eseményeket, pontosan, amivel meg tudjuk mozgatni a város lakóit, kortól függetlenül, úgyhogy itt köszönöm szépen is, hogy meghívtatok erre minket, és hát reméljük, hogy majd még lesz további folytatása és az együttműködésnek.
1: Úgy, egy másik rendezvényről is fogunk majd beszélni, de egyelőre maradjunk ennél a jövő szerdainál, pontosabban május 20-a szerdai rendezvénynél. Hát reggel 7-kor már ott kell kukorékolni ezek szerint, aki szeretne részt venni ezen, ugye?
3: Igen, korai a rendezvénynek a kezdete.
1: De azért reggeli.
3: De reggeli, így van, és a 7 és 9 közötti időszak az azért lett így meghirdetve, mert hogy a gyerekek akkor még mennek óvodába, vagy mennek iskolába, is tudnak csatlakozni esetleg szülőkkel, vagy a csoportok ugye az első órában el akár tudnak jönni akár, illetve a bölcsödéseket is várjuk nagyon sok szeretettel, de aki esetleg később érkezik, mondjuk 9 óra, fél 10 környékén, azt is nagy szeretettel várjuk.
1: Nem fog éhen maradni.
3: Nem fog éhen maradni.
1: Ez az a méhek világnapja, hát akkor nyilván a méz csak bekerül az étrendbe, ugye? Ugye?
3: Így van.
2: Igen, tehát ennek azért egy edukációs jellege is van, ugye szeretnénk felhívni a fontosságát arra, hogy mit is jelentenek a méhek, mert ugye azért nem véletlen, hogy erre a napra tettük ezt a reggelit, úgyhogy gyakorlatilag ezért van a méhek világnapján, több intézményt is meghívtunk, megkerestünk, és már elég szép számmal jelentkeztek, a jelentkezés az péntekig.
3: Pénteki határidő, igen, és azért nagyon fontos nekünk, hogy ne legyen élelmiszerpazarlás, tehát hogy tudjuk, persze, hogy körülbelül hány fő érkezik, tudjunk készülni asztalokkal, mézes kenyérrel, reggelire, és az is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, kérjük a résztvevőket és csoportokat, osztályokat, hogy hozzanak magukkal a saját kulacsot, poharat a reggeli teához, mert hát teával is készülünk a reggelihez.
1: Igen. Ha valaki lecsúszna erről a bejelentkezésről, és esetleg éppen előző este döbben rá, hogy lesz egy ilyen rendezvény, akkor nem is tud menni.
3: De őt is szeretettel várjuk.
1: Lehetséges azért.
3: Őt is szeretettel várjuk, természetesen ő is jöhet a rendezvényünkre.
1: Igen, igen. Hát a méhek, ugye tudjuk, hogy méhek nélkül nem lenne a Földön élet gyakorlatilag, ugye? Tehát nem is tudom, ki mondta már, melyik tudós, hogy kipusztulnának a méhek, akkor
3: nem lenne
1: záros határidőn belül az emberiség is.
3: Nem lenne zöldségünk, semmit sem lenne, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy éljenek a méhek, és nagyon fontos a mikroklíma szempontjából is, úgyhogy ezért is tervezzük azt, hogy az adománygyűjtés után egy pályázatra majd mini mélegelőkre lehet pályázni a városon belül, a közterületekre terjesszük ezt ki, és nagyon reméljük, hogy sok pályázó jön majd, aki szeretné ezt megvalósítani, ezeket a mini legelőket.
1: Több helyütt hallottunk már ilyenről. Cegléden nincsen egyelőre ilyen mélegelő igazából, amit konkrétan erre jelöltek ki?
2: Önkormányzat által fenntartott területen van mélegelő, tehát van olyan terület, kisebb területek, amit nem kasszálnak, vagy nem mindig olyan rendszerességgel kasszálják, ahogy azt az ezt megelőző időkben tették. Ehhez volt is kihelyezett táblák, de egyéb mélegelőről még nem tudunk Cegléden, úgyhogy bőven itt van az ideje szerintem, hogy terjesszük ezt, és megismertessük a lakosságot azzal, hogy mennyire fontos is ez a dolog, és hogy miért is van szükség a méhekre, miért kell őket óvnunk, és hogy miért kell olyan környezetet teremtenünk, ami megfelelő számukra.
1: Persze. Ha oda kimennek gyerekek, felnőttek, akkor hogy kapják meg ezt a kis mézes kenyerüket, milyen formában?
3: Lesz egy információs pult, ahol az adományokat gyűjtjük egy adománygyűjtő ládában.
1: Ez is fontos.
3: Igen, 500 forint per szelet kenyér adománnyal járulhatnak hozzá ehhez a mézes kenyér reggelihez, és ott pedig fogjuk osztani nekik, a kezükbe adjuk a kenyeret, illetve ott a teát is ott fogjuk annál a pultnál osztani a gyerekeknek, felnőtteknek, kísérőknek, aki érkezik.
1: Fontos, és aztán, hogyha összegyűlik az a megfelelő kis összeg, akkor abból lehet majd a mélegelőket kialakítani, azt ki fogja kialakítani egyébként?
3: Ebben lesz majd segítségünk a CETK-n belül. Uh-huh. Van egy személy, aki ezzel foglalkozik, és ő lesz a segítségünkre, hogy hova lehet kialakítani ezt, és a pályázat útján döntjük majd el, hogy hova is kerülnek ki ezek a mini mélegelők.
1: Reméljük, azért vannak már ötleteitek, gondolom.
3: Hát úgy körülbelül igen, már felmértük a terepet, de nyilván az is fontos, hogy mennyi adomány gyűlik be, amiből mennyit fogunk tudni megvalósítani, reméljük minél többet.
1: Igen, hát ezek a legelők már az idén tudnak működni, vagy inkább jövőre?
3: Kírjuk a pályázatot, akkor nagy valószínűséggel még ezt idén létre tudjuk hozni.
1: Az nagyon jó. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a méheknek is jobb lesz, és ezáltal az embereknek is jobb lesz, és ilyenfajta közösségi esemény azért nem gyakran volt itt Cegléden az elmúlt időszakban, úgy emlékszem.
2: Én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen közös reggelizés, és ami még nagyon fontos, és ez is szerintem a közösség erejét mutatja, hogy ceglédi méhészek ajánlanak fel méhet ehhez a mézes kenyér reggelihez. Úgyhogy itt is azért meglátszik az, hogy minél többen dolgozunk egy projekten, és minél többen tesszük bele azt, amit tudunk, az annál sikeresebb lehet.
1: Bizony, bizony. Ugye itt egy másik rendezvényt is említettünk, ami nem sokkal később lesz, május 22-én pénteken, Zöld Cegléd, mint közösségi tér. Ez teljesen másról szól, vagy azért rokon ez a két rendezvény?
2: Ez teljesen rokon olyannyira, hogy most a Zöld Cegléd az gyakorlatilag a mézes reggeli folytatása. Egy, ami nagyon fontos, ugye, hogy a pályázati műveket, azokat majd a Zöld Cegléden lehet leadni.
3: Ja, lesz egy rajzpályázat is, vagyis van hirdetve egy rajzpályázat is ezzel
1: fontos,
3: kapcsolatosan. Élet a mélegelőn címmel írtuk ki ezt a rajzpályázatot, és itt tulajdonképpen szabadkézi rajz, festés, illetve újrahasznosított művészettel, tehát képek újságpapírból, kupakokból, természetes anyagokból lehet készíteni, levelekből, ágakból, és a leadási határidő az május 22-e péntek 16 órakor kezdődött Zöld Cegléd eseményen lesz, ezen a családi eseményen, és ezeket a rajzokat későbbiekben szombatra átvisszük a fiatal alkotók műhelyébe, hiszen ott lesz egy fiam piknik, természetesen művészet esemény, ahol az odalátogatók is megcsodálhatják ezeket a rajzokat, és felkértük a fiatal alkotók műhelyének alkotóit, hogy bírálják el ezeket a rajzokat, tehát, hogy szakmai hitelesség érdekében legyen elbírálva ez a rajzpályázat, és a nyertes alkotásokat pedig május 29-én így bíráljuk el, és jutalmazzuk. És hát a jutalmak, a díjazás az a méhészek által felajánlott értékes mézcsomagok, illetve a legkreatívabb alkotó vagy alkotók az osztályának vagy csoportjának részére közös látogatást nyer egy ceglédi méhészetbe.
1: Jó, ez egy izgalmas dolog. Nekem volt egy tanító bácsim még általános iskolás koromban, és ő méhészkedett, és elvitt minket, megmutatta az ő kis méhészetét, és nem kellett félnünk, nem csíptek meg a méhecskék, és ő elmondta, hogy esténként egyébként azt szereti legjobb, amikor hazamegy, és már méhek elültek, akkor oda kimegy, odahajtja a fejét a kaptárhoz, és hallgatja az ümmögést, és akkor úgy megnyugszik. Ugye? Ilyen hatása is lehet a méheknek.
2: A természet hangjai.
1: Így van. Ugye a két előbb említett esemény, tehát a reggeli is, és a Zöld Cegléd is a Szabadság téren lesz.
2: Igen, a Zöld Cegléd is a Szabadság téren lesz. olyannyira, hogy nem is a bazársoron lesznek a termelők, hanem ők is a szabadságtéren, úgyhogy mindent ott egy helyben megtalálnak. Szóval, hogyha valaki kihozza a pályaművét leadni ott nálunk a köztétnél, akkor maradjon ott, mert nagyon szívesen látjuk, ugyanis megint lesznek helyi termelők és kézművesek, lesz kézműveskedés, lesz méhész bemutató, úgyhogy nagyon színes programokkal várjuk majd az odalátogatókat.
1: Nem lesz unatkozás.
2: Akár ott is lehet vacsorázni. Aki szeretné.
1: A körbe lehet vacsorázni.
2: Körbe, ott igen, utána pénteken körbe vacsorázzuk.
1: Igen, igen. Fú, hát az időnk nagyon elszaladt, de nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Tehát május 20-án szerdán reggel 7 és 9 óra között nagyjából lesz ez a bizonyos reggelizzük körbe a teret, a szabadságteret, és két nappal később, 22-én pénteken, pedig délután 4 órakor kezdődik majd a zöld cegléd, mint közösségi tér.
2: Én majd csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogyha valakinek túl sok volt az információ ebben a rövid időben, hogyha a CETK-t vagy a köztétet megkeresi, akkor nagyon szívesen segítünk eligazodni.
1: Természetesen is, akár az interneten is megtalált.
2: Igen.
3: Mindenről információt kapnak a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, illetve a cetka.hu-n.
1: Hogy ezzel nincsen gond. Fú, na hát nagyon drukkolok, hogy jó, sikeres rendezvények legyenek ezek, és nagyon szépen köszönöm az értékes információkat a köztét elnöke Pataki Edina, és a CETKA kuratóriumi tagja Ecseri Hajnalka volt a vendégem. Sok sikert, lányok, és várjuk az eredményt.
2: Köszönjük szépen.
4: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, este addig lehetünk együtt. Jó rádiózást! I took a pill in Ibiza.

0: vagy az, akit a legjobban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mínség Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

De mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Érkezik hazánk David Guetta, Teddy Swims és Townsend I, még pedig a Gun Gun Gun című dalnak köszönheti, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügyaktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellen jegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tasz Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, melyeket Hankó Balázs korábbi miniszter utasításai alapján utaltak ki. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással fél 9 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek közt erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dollyrollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marut Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként dolgozott a GM49, a Padödő, vagy éppen a pályája elején járó Zámbó Jimmy karrierjén. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgetőtárs Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is.
9: Az időjárásról.
10: Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk dalokkal a kedd délután, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is mindenképpen maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Ezt nézd, milyen nagy!
9: Aszta!
8: És milyen szép!
9: Mintha új lenne.
8: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
9: Hát, ez főnyeremény.
7: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
10: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
11: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: 1925 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Nincs bulvár lap T. Denny nélkül, legalábbis mostanában. Amennyire rövid volt kettejük kapcsolata, annál nagyobb port kavar szakításuk T. Denny, vagy T. Denny angolosan, a mai napig nehezen dolgozza fel, hogy már nincs együtt Enikővel, aki új zenéjében is megjelenik. A rajongók már elhitték, hogy Telegdi Dániel túl van korábbi szerelmén is nehéz, botrányokkal teli időszakán. Bár utóbbiról már nyíltan vallott, hogy életének az a része már a múlté, de úgy tűnik, volt szerelme még mindig nagyon foglalkoztatja. Az első szerelem mindig meghatározó egy ember életében, ami alól T. Denny sem kivétel. A TV2 Megasztár zsűri tagja, mert ugye ő az lesz a közeljövőben, még mindig aktívan figyeli és kedvelgeti a modell bejegyzéseit. Van erre újságíró, aki ezt figyeli? Na mindegy. Tesó, mondd, mi bánt. Oké, beismerem, volt mi fájt. Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiát. Lehet-e? De egyikünknek sem ez volt mi járt. Aki valójában szeret téged, sosem fordít hátat, álmatlan éjszakák, ez okozta az inzomniát. Nem tudom, hogy hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát. Gondoltam, az élet egyszer fog még nekem hozni lányt, kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, esküszöm, bejártam már tavaly az egész kordiát. Énekli Telegdi Dániel legújabb dalában. A rajongók szerint már ezek a sorok is arról árulkodnak, hogy az énekes, bár már 2 éve szakított párjával, még mindig nem tudott túllépni ezen. Kecskés Enikő neve bár nem szerepel ezekben a dalokban, de egyértelmű, hogy róla szólnak a szakítós, depresszív számok. Milyen jó lehet a csajszínak, nem? A rajongóknak nem csak a dalszöveg tűnt fel, hanem a kedvelések is. Dani ugyanis Enikő legfrissebb képeit gyakran kedveli, amire egyből felkapták fejüket a rajongók, és azt pletykálják, hogy újra lehet valami kettejük között. Jó lehet, ez a szerelem leginkább csak a fanok fejében szökkent szárba. Mindenre ugyanis kevés esélyt látni, mivel Kecskés Enikő nem igazán viszonozza a kedves gesztusokat, és már korábban többször beszélt Danival való kapcsolatáról, ahol nem a legjobb fényben tűnt fel a rapper. A rajongók azonban még mindig hisznek a csodában, és remélik, hogy a korábbi sztárpár két tagja ismét egymásra talál a jövőben. Velük is foglalkozik a borosonline.hu felület részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal és ezzel együtt az újságformátummal. Szakmai partnerünk a Cube segítségével elemezzük, írja a portál, a bajnoki címet nyerő Eto FC futballját. Összeállításban bemutatják a sportigazgatót, a 2024. augusztusában szerződtetett Steven van Haarent, akinek hozzáértése, türelme a klub felemelkedésének egyik záloga volt. Nem menesztette Borbély Balázst a rossz 2024-es idény rajt után, mert tudta, hogy a játék biztató, csak a késői sportigazgató csere miatt nem volt lehetőség a megfelelő keret kialakítására. Az általa szerződtetett játékosok a pályán, a jövőben pedig anyagilag lehet nagy hasznára az Etónak. Ha a nyáron kulcsjátékosok távoznak a klubtól, Haarentnek ismét kulcs szerepe lesz a keret kialakításában. Bevallása szerint minden pozícióra van 8-10 stílusa alapján a csapatba illeszhető utódból álló listája. Velük is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal. Kádár Tamás a Puskás Akadémia elleni bajnoki előtt jelentette be visszavonulását, maradunk tehát a magyar labdarúgásnál. A pályafutását 36 évesen befejező 57-szeres válogatott futballista a lapnak elmondta, nem volt nehéz meghozni a döntést, hiszen amikor az MTK vezetőivel szerződést hosszabbítottunk, akkor is mondtam, ő nyilatkozta. Nyilván, ha jön a második gyerkőc, befejezem, és a téli felkészülésnél jeleztem is, a tavasz lesz nekem a vége. A nyáron bővül a család, és én már főállású apuka lehetek. A szüleim veszprémiek, a párom családja erdélyi, mi Mogyoródon találtuk meg az otthonunkat, vagyis viszonylag távol vagyunk, szeretnék megadni minden segítséget a társamnak. A válogatottság kapcsán azt mondta, örülök, hogy 57 mérkőzésen viselhettem a címeres meszt, nem rágódom azon, mennyi lehetett volna. Kádárral is foglalkozik, Kádár Tamással is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és még mindig magyar labdarúgás. A vasárnap idén záró és bronzérem átadó ünnepség másnapján Ádám Martin, a Paksi FC 28-szoros válogatott csatára bejelentette, nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését. A 31 esztendős csatár 2020-ban igazolt először az NB1-es Paksiakhoz, két éve később 31 találattal az élvonal gól királya lett, s meghívót kapott a válogatottba, majd 2022-ben légiósnak állt, a dél-koreai Ulsa játékosa lett, onnan pedig a görög Asterasos szerződött 2024-ben, csak nem másfél évvel ezelőtt tért vissza a Paksiakhoz, ahonnan most szerződése lejártával távozik. Nem hirtelen döntés következménye, ez mondta megkeresésre Ádám Martin. A sérülésem után már tavasszal egyeztettem Haraszti Zsolt ügyvezetővel, és abban maradtunk, hogy a bajnokság befejezése után jelentjük be a búcsút. Nagy szívfájdalom ez nekem, hiszen Pakson lettem valaki. Válogatott játékos, gólkirály és az év labdarúgója. Ádám Martinnal is készült egy beszélgetés, ezt is lehet olvasni a portálon és az újságban. Az utolsó NB1-es fordulóban nem hibázott a Ferencváros, hazai pályán 3-0-ra legyőzte a bronzéremre hajtó Zalaegerszeget. Korbu Máriusz, a zöldfehérek középpályása úgy fogalmazott, a csapat a hétvégén megtette, amit lehetett, otthon tartotta 3 pontot, a bajnoki aranyérem nem most úszott el. Természetesen ez esetben is magyar labdarúgásról van szó, szóval rengeteg minden történt velem. Cipruson jól ment a játékám, a télen a Ferencváros hívószavára nem lehetett nemet mondani, mondta a játékos, aki januárban a ciprusi Apoeltől szerződött a Népligetbe. Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem a játékommal, is próbáltam elfogadtatni magamat. A támadó az idény értékelésével vár még. Noha a napozó ágyon fekve eszébe jutott, milyen is volt mögötte hagyott idény, a mélyreható elemzéssel vár egyelőre a pihenésé, a feltöltődésé a főszerep. Az elmúlt két évtized egyik legmeghatározóbb, legtöbb sikert elérő kosárlabdázója köszön el a kosárlabda válogatottól, az Albafehérvár csapatkapitánya Vojvoda Dávid 35 évesen búcsúzik. Alaposan megfontoltam a döntésem, mondta a lapnak Vojvoda Dávid, mindig minden körülmények között a válogatott rendelkezésére álltam az elmúlt majd két évtizedben, de úgy érzem, már több szükségem van a regenerációra, pihenőre, hogy megnyújthassam a pályafutásomat. A generációmból én maradtam az utolsó mohikán. Eljött az idő, hogy átadjam a helyem a fiataloknak, hogy melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésem. Talán a 2017-es kolozsvári EB-n a románok elleni összecsapás, amelyen megvertük a házigazdákat. Nagyon jól ment a játék, 26 pontot dobtam, és sikerült tovább menni a csoportból. Vojvoda Dávid kiváló kosárlabdázónkkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, de több más sportoló is górcső alá került sportágokkal együtt. Természetesen én ezeket az írásokat ajánlottam. Jó olvasgatást!
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Itt csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
11: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Után azonnal játszom a Too Sweet című közös ismerőst, maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre. B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Megszegte a környezetvédelmi előírásokat a szegedi BYD. Átalakítják a filmes támogatási rendszert. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéal vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolt a pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta.
2: Az időjárásról.
7: Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is. A következő egy óra hosszában Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt pedig nem sokára foglalkozok a mai nappal, azaz május 19-ével kedden.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az

0: a Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmail. Csap le a legújabb darabokra.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
6: Goldigeri vagyok, a rep.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörös Marti téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Május 19-e van, a mai napon az ivók és a milánok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Emiliano nevű ismerőseiket is. Az ivó germán szláv eredetű név jelentése tiszafa, a milán szláv eredetű név jelentése kedves. Bármi is legyen az igazság, minél tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is füleljenek rá.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 81 éve született Peter Townsend, angol rockzenész, a Who együttes frontembere. 77 éve látta meg a napvilágot Dusty Hill, amerikai zenész, az ZZ Top rock együttes basszusgitárosa volt. Emellett énekelt is, valamint billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben az ZZ Top tagjaként bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. Hill több mint 50 évig játszott a bandával. Halála után Hill kívánságának megfelelően a banda technikusa Elwood Francis lett az utódja. 1969-ben alapította egyébként a ZZ Topot Billy Gibson gitáros énekes. Három tagcsere után egy évvel később csatlakozott a zenekarhoz Dusty Hill basszusgitáros, valamint Frank Beard dobos, és Dusty Hill 2021-es haláláig ebben a felállásban játszottak. Legnagyobb sikereiket az 1970-es és 80-as években érték el. Lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az USA-ban. 2004. március 15-én a Rock and Roll hallatatlanjai közé választották tehát őket. A ZZ Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozott Gibbons és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Hill végakarata szerint, ahogy említettem, helyébe Elwood lépett, aki egyébként szakállat növesztett, hogy megmaradjon az együttes ismertető jele. Ha korábban esetleg Gibbons helyett Gibsont mondtam, akkor azért én kérek elnézést. Ők jönnek egyébként, ha már emlegettük a rock együttest. Ez a ZZ Top dala. Zeglét Rádió. Y'all still want me to come with you?

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 49 éves a mai napon Oroszlán Szonya, színésznő, énekesnő, és szintén 49 éves Natalia Oreiro, urugvái szappanopera sorozatokból ismert színésznő, énekesnő, jelenleg ismertebb alakítása Vadangyalba összehozott színészi teljesítmény, hát ha lehet annak nevezni. 72 éve született Phil Root, ausztrál dobos, az AC/DC tagja, a formáció a rock zenei műfaj úttörője, kiemelkedő csapat. A számos tagcsere után 1975-re alakult ki első stabil felállásuk, Malcolm Young ritmusgitáros, Angus Young szólógitáros, Bon Scott énekes és Phil Root dobos, Mark Evans pedig basszusgitáron játszott, és kiadták első albumukat High Voltage címmel. Ugyanebben az évben még egy TNT című lemezt is piacra dobtak. A két anyag hamar sikert adatott, ennek köszönhetően lehetőségük nyílt Európában is koncertet adni, így egy szélesebb réteg is megismerhette az AC/DC zenét. Hát így indult a karrier. Phil Root egyébként hol a zenekar tagja volt, hol nem, valamikor voltak vele problémák, akkor nem dobolt, de amikor megjavult újra, akkor csatlakozott a formációhoz. Na, az ő tiszteletére szól az AC/DC egy felvétele, az Intim Részek című film kiváló betétdalát hallgatjuk azonnal.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Te mész arra, én meg erre?
8: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
7: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
8: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
7: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
9: Végre egy új családi program!
10: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
11: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal.

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: Köszönöm, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc? A Baby Don't Hurt Me című közös ismerés a hírek után azonnal szól, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Ismét energetikai rendszereket bombáztak az oroszok Ukrajnában. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2-en meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban, a 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta Facebook posztjában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson, és azaz a teljes távolsági flotta megújításán. átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz.
7: Az időjárásról.
8: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben, az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Ceglid!

kellemes rádiózást. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig alapszemlével, na meg a fontos hasznos információkkal, programajánlóval, úgyhogy mindenképpen maradjanak vele. Most meg érkezik Bye Alex, aki a Laska Fesztiválon itt Ceglíden is fellép hamarosan. Még mindig című dalát játszom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészet nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között akkor szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemencenyítás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassa mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Egész életében a családja jólétét tartotta szem előtt az Exatlan Hungary férfi győztese Kaplányi Gábor. A kihívók versenyzői éppen ezért a 15 millió forintos nyereményt is rájuk költeni. A szerettei azonban testületileg úgy döntöttek, nem engedik, hogy a pénzt, amelyért Kopi 2-20 hónapon át küzdött, nekik adja. Hát akkor mi lesz? Nem magára költeni a 15 millió forintos főnyeremény, tehát a férfi győztes Kaplányi Gábor lesz helye, a családomnál lesz helye, ez egészen biztos, jut majd belőle adományra is. Sajnos biztos, hogy könnyen elfogy majd, de ilyen az Exatlon árult el a győzelem után a TV2 sportversenyének férfi bajnoka. A terv nem lepte meg a családot, ám ez lesz még néhány szavuk. Ösztönösen ez volt a terve, ő kiskora óta ilyen volt, de az egész családunkra jellemző, hogy segítjük egymást. Nagyon összetartó család vagyunk, mesélte Koplányi Katalin, Kopi nővére, aki hozzátette, nem tesznek eleget a győztes versenyző tervének. Meg fogjuk vétózni. Ezt a pénzt ő nyerte, használja fel ő, nekünk semmi közünk ez. Mi drukkoltunk, ami nekünk ez tökéletesen elég. A bátyánkkal és a szüleinkkel is megbeszéltük, nem engedjük, hogy nekünk adja, amit nyert, jelentette ki a testvér, aki szerint az öccsére egész életében jellemző volt az, hogy amiben csak tudott, segített. Hárman vagyunk testvérek, anyu és apu sokat dolgozott, volt, amikor jobban ment, de általában nem. Voltak nagyon szűkös időszakaink, ami akkor gyerekként talán ciki volt, arra ma már szeretettel gondolunk vissza, akárcsak Gabszi, ahogy mi hívjuk őt, ez kellett a személyiségfejlődésünkhöz, meghatározó része az életünknek, hogy így nőttünk föl. Ezért akar ő mindig segíteni, hiszen már iskolás korában is ezt tette. Emlékszem, középiskolában, amint tudott, elkezdett dolgozni, a lehel piacra járt pakolni hajnalonként, hogy a saját költségeit, a nyelvvizsgáját, a ruháit, a bérletét maga állja, vagyis azokkal se terhelje a szüleinket, mesélte a Bliknek Katalin, aki szerint éppen ezért döntött úgy a család, hogy nem fogadnak el semmit a 15 milliós nyereményből. Katalin maximum annyit enged, hogy Gábor az ő lányait ellássa fagyival. Amennyit akar, annyit adjon jótékony célra, vagy vigye el a lányaimat fagyizni, akár egész nyáron, de ennyi nevetett Katalin, aki azt is elmesélte, hogy a testvére csodás nagybácsi, és tényleg rengeteg minőségi időt tölt el a családtagjaival. Talán az is közrejátszik ebben, hogy Gábornak egészen fiatalon át kellett élnie ijesztő pillanatokat. A műsorban is mesélt arról, hogy alig 8 évesen, amikor az iskolából tartott hazafelé, megmentette az édesanyja életét. Az asszony rosszul lett, és Gábor hívott segítséget, majd a mentőket is az édesanyjához kalauzolta. Évekkel később is ő reagált a leggyorsabban, amikor az édesapja lett rosszul. A testvére szerint komoly szituációkban volt helyén a szíve. Necces volt a helyzet anyu számára, de öcsémnek hihetetlen lélek jelenléte volt. Hazarohant értünk, majd amikor a mentő nem talált oda hozzánk elsőre, ő futott eléjük, emlékezett Katalin, aki már alig várja, hogy az Exatlon hosszú 2 hónapja után újra együtt lehessen az öccsével. Gabszi tényleg az egyik legjobb ember, akit ismerek. Vallom, azért született a földre, hogy valami jóságot hozzon közénk, bármilyen érzelmesen is hangzik ez. Az Exatlon férfi bajnokáról, Kopiról is írt át, meg a családjáról a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. Noha ma már Rátonyi Palácsik tímjaként és családanyaként éli életét a tengeren túlon, az aranyázsó titulus hosszú évekig kísérte Vajna Timit. A modell most őszintén vallott arról, miért döntött a 40 évvel idősebb filmproducer mellett, mármint annak idején, és miért kereste az Andy Vajna által nyújtott biztonságot. A legtöbbek első gondolata az érdekházasság volt, amikor a mindössze 26 éves tímmel kapcsolatra lépett az akkor 66 éves magyar-amerikai filmproducerrel. Ő azonban Friderikus Sándor talk show-jában tisztázta, hogy egyáltalán nem vágyott luxusfeleségnek lenni, és a hatalmas korkülönbség miatt sokáig nem is adta be a derekát. Andy Vajnának fél éven át kellett hívogatnia és kitartóan udvarolnia, amire sikerült közelebb kerülnie hozzá, számolt be erről a sztori, és a blik.hu oldal is ezzel együtt nem foglalkoztat annyira a gazdagság. Ha valaki nem ismer, azt gondolná, érdekből mentem Andyhez, de a mi kapcsolatunk annyira különleges volt, hogy csak na. És nem csak az együtt töltött pillanatok voltak nagyon bensőségesek és meghatóak, ugyanis ő egy erő volt számomra, egy inspiráló erő. Egy tanító, akire borzasztóan felnéztem, és aki teljes szívemből szerettem, mesélte, tehát tíme hangsúlyozva a köztük lévő mély érzelmi köteléket. De miért fordult végül a jóval idősebb filmes felé? Na hát, erre keresjük most a választ. Rátonyi Palácsik Tíme őszintén beszélt arról, hogy a családi háttere mellett a múltbeli sebei határoztak meg a döntését. Minden bizonnyal a néhai Tamu Rolandra utalva elmondta, hogy a korábbi tetlegességig fajuló zűrös viszonya után lelkileg teljesen összetört. Ebben a nehéz időszakban a viharos bíróság ügyek közepette Andy Vajna volt az, aki azonnal a segítségére sietett, védelmet nyújtva neki. Szerintem az apukámmal való kapcsolatból és az előző párkapcsolatomból adódóan egy biztos bástyához szerettem volna rohanni. Azt a biztonságot kerestem, amit Andy nyújtott, magyarázta. Ez a feltétlen támogatás végül egy elszakíthatatlan kötelékké alakult, és sem a rosszmájú kritikák, sem a generáció szakadék nem állhatott közéjük, a filmügyi kormánybiztos élete végéig együtt maradtak. A blik.hu tehát foglalkozik Rátonyi Palácsik Tímeával is.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
6: Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió.
6: FM 92.

0: közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Előtte mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal, a mikrofonnál ült és néha beszélt Süveges András. Becker Betty érkezik, a folytatásban ő lesz a műsorvezető, én meg legközelebb holnap jövök, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali visz hall.
1: Cegléd Rádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakkóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a színikritikusok díjával, a filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz.
1: Az időjárásról.
6: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Otto és John Dalával köszönök be, a mikrofonnál Becker Bernadett, köszöntöm a kedves hallgatókat, mint a 92-ötön a következő szűk két órát újra csak együtt tölthetjük, ha így van már előre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és az első órában nem is leszek egyedül, jön majd egy vendég, vagy legalábbis a hangját hallani fogják, hogy milyen beszélgetéssel készültünk mára. Na, rutinosabb törzs hallgatók már tudhatják, de hamarosan el is árulom, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, jöjjön tehát az a beszélgetés, amiből kiderül majd, vagy legalábbis nagy részben kiderül, hogy hogyan is telt az elmúlt hét, legalábbis a rendőrség szemszögéből. A mikrofon helyesebben most a telefonvonal túlvégén. Karas Csaba, szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy időt szállsz ránk.
1: Jelent is köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Hát jöjjön egy nagyon friss információ, gyakorlatilag amikor ez a beszélgetés készül, amikor felvesszük egy alig 10 perces info, mi történik már megint?
1: Úgy néz ki, hogy megint érinti a mi területünket az a fajta csalása, amikor a elkövetők idős embereket hívnak föl telefonon, és akkor azzal a történet találnak elő, hogy most éppen ez esetben az időszemélynek a fiát fogták el munka közben, és kábítószer volt nála, és csak 6 millió forint óvadékért engednék ki, és azonnal kéne fizetni. Hát természetesen a gyereknek nincsen baja. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a csalók így akarnak idős embereket megtéveszteni, és azt a kis pénzt, amit van náluk, azt kicsalni. Tehát ebben esetben ez 6 millió forintról indult. Tehát hogyha az a tapasztalat, hogyha volt már egy ilyen hívás a területünkön, akkor általában ezek a csalók több ilyen telefonszámot cegléskönyvig szoktak hívogatni, és hátha sikerül valahol. Tehát arra kérnék mindenkit, aki hallja a rádiót, és vannak idős rokonai, beszélnek velük, hogy nincs ilyen. Tehát korábban is elmondtuk, nem lehet így hirtelenjében pénzzel kiváltani embereket a rendőrségi eljárásba. Ez nem így működik, az nem egy ilyen gyors történet, annak meg le van szabályozva, hogy hogyan történhet, meg ki, mikor, milyen összeget állapít meg, azt hogyan kell kivizetni. Ilyen esetben is arról volt szó, hogy valószínűleg pénzt akarnak kicsalni az idős emberekből.
0: Hívjuk fel rögtön a hozzátartozót, mert mint hogy a hozzátartozó is hívja fel rögtön a hozzátartozót, mert olyan végtelen egyszerűen ellenőrizhető.
1: Nyugodtan lehet ilyenkor a telefonban mondani, hogy semmi probléma, de én most föl fogom hívni a fiamat, lányomat, unokámat, bárkit, akitől megkérdezem, hogy most akkor hogy, mint van ez, azt fogják tapasztalni, hogy ilyenkor általában a telefonhívás megszakad, mert már akkor tovább nem éri meg nekik ezt a sértetnek kijelölt embert már győzködni, keresnek egy másikat, akit azonnal fognak hívni, van több szám, mennek végig a vonalas telefonon főleg, és próbálnak

0: idős ember találni. Tehát az a kérésem, hogy nem szabad, hogy ilyenek beugornak az emberek. Legyünk kritikusak, legyünk bizalmatlanok, csak el, akár forduljanak a rendőrséghez is azonnal a bizalommal, hogy nézzünk utána, hogy tényleg van-e ilyen, mert azonnal tudjuk ellenőrizni, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nincs ilyen eljárás, és valószínűleg csak csalásról van szó.
1: Továbbra is döbbenet. No, de tovább menve, akkor még nem is közlekedés, hanem akkor maradjunk a bűncselekményeknél, bűneseteknél. Gondolom, hogy itt nyuszimet támadott meg rollerest, az nem annyira jellemző cselekmény, de mi történt felénk az elmúlt
0: A mi területünkön szerencsére nem gyakori a vérnyúl támadás, tehát nem nagyon volt ilyen. Ugyanakkor vadelütés az rengetegszer, tehát korábban is már elmondtuk, hogy a baleseti okoknál nagy részt a vadelütés szokott lenni. Most az elmúlt héten nem volt kevés baleset, tehát 6 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni, egyik sem nyúltámadás miatt volt, inkább a figyelmetlenség volt az oka. A 6 balesetből azt írták a kollégáim nekem, hogy a baleset oka 5-nél figyelmetlenség, és semmi más. Egész egyszerűen személygépkocsik nem adnak meg egymásnak elsőbséget. Volt olyan balesetünk, ahol 4 gépkocsi ütközött egymással. És olyan is volt, amikor 2 tehergépkocsi ütközött egymással. Tehát körültekintőben kéne közlekedni. Ugyanakkor 3 sérült azért volt ezekben a balesetekben. Abból azt megint kiemelném, hogy ezen a héten is volt olyan kerékpáros, aki személygépkocsival ütközött és emiatt sérült meg. Ők a legsérülékenyebbek az egyes ilyen eseményeknél, a kerékpárosok, rollerosok, ha már a nyúlnál tartunk, illetve a motorkerékpárosok vagy a elektromos motorkerékpárosok. Rájuk nagyon oda kell figyelni, hiszen ők egy-egy ilyen balesetnél nagyon gyorsan meg tudnak sérülni.
1: Életesen sem akartam elviccelni a közlekedési balesetek témáját ezzel a nyullal, de most annyira uralja a közbeszédet. Egyébként valami olyasmi tendenciát láttok, hogy az érezhető, tudható volt, anélkül, hogy rendőr lenne az ember, hogy néhány hónappal vagy héttel ezelőttig, hát hogy is fogalmaznak, mentálisan egy kicsit furán voltunk mi emberek, és borzalmas, tehát hogy az sosem látott türelmetlenség volt mindenkin. Teljesen mindegy, hogy milyen okokból látszódik azért valami kis csökkenés, hogy, vagy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk, és most már legalább a tavasz miatt.
0: Sajnos én azt mondom, hogy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk. Tehát ez most inkább a tavaszra mondanám, és azt lehet látni, hogy a legtöbbször ráadásul agresszióval válaszolunk egy-egy ilyen váratlan helyzetben. Kiemelném azt az eset, amit a múlt hétvégén kellett dolgoznunk benne. Itt egy idős, már 70 éves elmúlt szeméről van szó. Szóba elegyedik egy másik vásárlóban az egyik boltba Szegléden. Szót követ, tehát arról volt szó, hogy melyik mennek ki a másiknak kosárral, tehát igazából egy semmiségről beszélünk. Az idős férfi a nála levő gázriasztó fegyverrel megfenyegette ezt a sértettet. Ilyenkor bármi fölmerülhet, nem lehet a hatóságnak tudni azt, hogy az, amit felmutatott az idős férfi a boltban, az micsoda. A kamerafelvételek alapján az lehetett élesztő fegyver, lehet gázriasztó fegyver, lehet bármi. De sikerült ezt a szemét gyorsan a kollégáknak elfogni, és végrehajtottuk a kutatásokat is, a nála levő eszközöket lefoglaltuk, éles lőfegyver nem volt nála, most vele szembe folyik az eljárás. Mivel nagyrészt minden nyilvási cselekményt végrehajtottunk az eljárás során, remélhetőleg egy gyorsított eljárásban, akár bíróság elállítással is be tudjuk fejezni ezt a nyomozást. Ez azt kell, hogy az ügyészség is úgy lássa, hogy tényleg végrehajtottunk minden nyomozati cselekményt, szerintem rajtunk is az ügyészség ez nem fog továbbiakban múlni.
1: Ha már itt tartunk bűnügyek tekintetében, mi a helyzet az elmúlt
0: hét? Egész jónak mondható, tehát egy átlagos hetet zártunk. 31 darab cselekmény volt az elmúlt héten. Ebbe volt minden, inkább a bolti lopások, kisebb súlyú lopások. Ugyanakkor azt szeretném kiemelni, hogy az elmúlt hónapokra nyugodtan mondhatom, jellemző volt az, hogy kisebb, tényleg csak kimondottan pár ezer forint értékre elkövetett, de sokszor vandál elkövetési módszere véletlenül lopások voltak itt a központban, vasútállomás környékén, az iskolákban. Ez jól behatárolhatóan 14 év alatti elkövetői körre volt visszavezethető, olyan gyerekekre, akik a 14. életüket még nem töltötték be, ezáltal ilyen vagy annyi bűncselekményekkel kapcsolatban ők nem is vonhatók felelősségre. Ugyanakkor a korábbi rablásai miatt az egyik ilyen 14 év alatti gyermeket sikerült, és a bíróság elrendelte a letartóztását. Ő most fogva tartottként van, tehát ő már nem tud elkövetni a cselekményeket, a másik hasonló 14 év alatti elkövetésű gyerek, ő pedig el lett helyezve egy távolabbi településen, sikerült őt is megtalálnunk, hiszen szökésben volt, őt is le tudtuk adni, több mint 100 kilométer van köztünk, és ez látható, hiszen jóval kevesebb ilyen közszereti jellegű bűncselekmény van, kevesebb a gépkocsi borlopás, kevesebb a gépkocsi feltörés, kevesebb a vandál betöréses lopás különböző üzletek sérelmére. Tehát úgy néz ki, hogy végre talán ezt sikerült nagy nehezen megszakítani, viszont ehhez nagyon-nagyon sok munka kellett a kollégáim részéről, mert nem egyszerű a helyzetünk. Egyszerűen a törvény olyan, hogy gyerekkorú elkövetővel szemben nagyon korlátozott lehetőségeink vannak.
1: És ugye arról már többször szó volt, gondolom itt a rádióban is, hogy beviszitek őket valahova egy intézetbe, és gyakorlatilag hamarabb visszaérnek, mint a rendőrök, kis túlzással nyilván sarkítva. Tehát,
0: nem feltétlenül mondom, hogy kis túlzással, mert valóban volt ilyen, míg a kollégáim felvitték az egyik ilyen gyerekkorút a budapesti jelzési helyére, és még ők Budapesten még elmentek, és leadtak még különböző dolgokat, mire hazaértek az autóval, a gyerek már végén fönt ült a vonaton, és már ott hajtott végre a lopást. Vagy például a másik gyerek is, aki megszökött, ő is, ahogy megszökött az intézetből, azonnal már lopott magának egy közlekedési eszközt, egy rollert, és már azzal közlekedett. Tehát ők azok a gyerekkorúak, akik semmilyen törvénytisztelő magatartást egyszerűen nem is tudnak tanúsítani.
1: Meglátjuk majd, mi lesz belőlük, bár sejthető a folytatás, de hát ha valami csoda történik, talán ebben reménykedhetünk. Én köszönöm szépen összefoglalódat, és jó munkát, kevés munkát, jövő héten újra beszélünk.
0: Köszönjük szépen, szervusz, és viszont hallás mindenkinek.
2: Ceglév Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. Előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Cegvédváros önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészni Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadságtéren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Folytatódik az Únománia a városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jogázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 1995 Cegléd Rádió!

Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár az ügyeletes patika a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat, de fontos, hogy az ügyelet majd csak 8 órakor, 20 órakor indul el, utána 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokasságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán, a lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta.
4: Az időjárásról.
5: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean, Man I Need, egy 2026-os közös ismerőssel indult az óra, a mikrofonnál Becker Bernadett, az az óra, amiben igyekszem majd fontos, hasznos információkkal szolgálni a kedves hallgatóknak, tartsanak velem.
1: Cseglét Rádió!

Hajnalban Szibéria, délben általában tavasz vagy koranyár, bár ma most még ez sem volt jellemző, sok-sok évszak köszönt be napról napra az ablakunkon, ajtónkon. Nézzük, hogy mi várhat.

a következő napokban. Holnap ragyogó napsütés várható kevés gomoly felhővel, inkább csak messzebb tőlünk, jóval messzebb az Alpok alján fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél megerősödik, 20 és 25 fok közötti kellemes hőmérséklet ígérkezik. Csütörtökön továbbra is sok napsütés valószínű, főleg délután gomoly felhőkkel, de csapadékra kicsi az esély. Élénk marad a légmozgás, 24 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, csak néhol fordul elő csapadék, már 21 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet délután. Szombaton kellemes májusi időre van kilátás, sok napsütéssel, délután gomoly felhőkkel, továbbra is kicsi az esély a záporra, 25 fok köré melegszik a levegő.

0: belét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: arra, ha már együtt töltetjük az estét, hogy boldog névestét, ha már névnapot nem tudtam, kívánhassak az Ivó és Milán nevű kedves hallgatóknak. Az Ivó germán szláv eredetű név, jelentése tiszafa, a Milán szláv eredetű név, jelentése pedig kedves, kedves Milánok, kedves Ivók, nagyon boldog névnapot, jó bulizást az estére, a marrákat.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd-város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd-város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár az ügyeletes patika a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat, de fontos, hogy az ügyelet majd csak 8 órakor, 20 órakor indul el, utána 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában. Becker Bernadettel rádióztattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A következő két órában erre a figyelemre Vörös Nándi számít, jön a Cegléd hangja. Holnap reggel 6 órakor Süveges András ébreszti önöket, én pedig holnap este újra érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amiben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, de a Facebook oldalunkon www.facebook.com/cegledradio is írhatnak nekünk, én pedig Vörös Nándi vagyok, a mai kérdésünk nem más, volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a mai kérdés tehát. Hát egy összetett kérdésről van szó, mert hát több minden van, ami miatt egy színész unszimpátiát válthat ki. A színészek iránti ellenszem vagy antipátia összetett pszichológiai és kulturális jelenség, amely számosokra vezethető vissza. A nézők gyakran nem csupán a színészi játékot, hanem a színész személyiségét, kisugárzását vagy a hozzá kapcsolt szereptípusokat értékelik. Nézzünk 5 plusz 1 gyakori okot, ami miatt nem szeretünk egyes színészeket. Hiteltelenség és modorosság. Ha a színész játéka nem őszinte, mesterkélt vagy túljátsza a szerepet, a néző nem tud azonosulni a karakterrel és elutasítja a színészt. A második a szereptípusokhoz vagy skatujához kötődés. Sok színészre ráragad egy-egy negatív karaktertípus, ha a nézők egy színész csak aljas, unszimpatikus szerepekben látnak, a negatív érzelmek áltagadnak magára a művészre is. Példának itt mondjuk a Barátok közt Miklósát tudnám hozni, aki miután csatornát és sorozatot váltott, a másik csatornán is csak gonosz szerepeket írtak neki, mert ezzel tudott azonosulni a néző, hogy szerették-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Harmadik a személyes kisugárzás és szimpátia. A színészet a varázserőről és a kötődésről szól. Ha a színész karizmája, hanghordozása, mimikája vagy gesztusai a néző számára természetéből adódóan irritálóak, az antipátia automatikus lehet. 4. A civil énkép és a magánélet. A bulvár sajtó és a közösségi média korában a színészek magánélete és közéleti megnyilvánulásai is hatnak a megítélésükre. Ha a színész botrányokba keveredik, vagy a nyilvános viselkedése antipatikus, ez csökkentheti a népszerűségét. 5. Kulturális vagy generációs különbségek. Egyes színészek játékmódja bizonyos korosztályok vagy kulturális csoportok számára idegen lehet, ami elutasítást vált ki. És 5 plusz 1. Hihetetlen, de a nem megfelelő szinkronhang is ilyen. A magyar nézők számára a szinkronhang döntő lehet, ha egy színész megszokott, ikonikus magyar hangját lecserélik, az gyakran vezet a színész iránti elutasításhoz, mivel a néző hangokhoz is kötődik, na persze nem feltétlenül a lecserélés, hanem egy rosszul választott szinkronhang is ilyen lehet szerintem. Összességében tehát a nézők a hitelességet, az őszinteséget keresik a színpadon és a filmekben, sorozatokban egyaránt, és ha ezt nem kapják meg, az gyakran negatív érzelmeket szül. A kérdésünk tehát ebből az apropóból az, hogy volt-e olyan főszereplő vagy színész, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább miatta a sorozatot. Ha volt ilyen, küldj el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság kukac@cegledradio.hu, hogyha e-mailt szeretnének írni, és a műsor hamarosan folytatódik néhány zene után az önök válaszaival.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és szerencsére jönnek a válaszok a 0635 925 925-re, és a kívánság kukac ceglétradio.hu-ra is. Az elsőre az SMS-ek, a másodikra pedig az e-mailek, hogyha ön is megírná, tegye meg bátran. Zsuzsa azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsiből Ashton Kutcher váltása szerintem kár volt. Csak addig néztük, amíg Charlie van benne, azután mindig elkapcsoltuk. Hát igen, ott volt egy nagy váltás, azt hiszem azért is, mert Charlie Sheennek az élete, az életvitele akkor már hagyott némi kívánnivalót maga után, és a sorozat gyártói nem nagyon szerették a kilengéseit, fogalmazzunk így, és egyszer csak kiírták a sorozatból, ugye a sorozat szerint azt hiszem, hogy meghal benne, és akkor jött Ashton Kutcher, aki hát végül is teljesen más karaktert hozott be, én bevallom, hogy onnan is tovább néztem, sőt egy érdekes fordulat volt ez szerintem a sorozatban, de aki persze Charlie Sheen miatt szerette a sorozatot, akkor azt megértem, hogy onnantól kezdve az már nem ugyanaz. Reni azt írja nekünk, hogy a Walking Deadben Lori a hideg futkos tőle a hátamon. Néztem a Walking Dead-et egy darabig, de most a Lori karaktere nem ugrik be hirtelen, mindjárt rá fogok keresni, hogy ki is volt ő, de úgy emlékszem, hogy engem senki nem idegesített annyira. Amit viszont megértek, az Marcel üzenete, Ellie a The Last of Us-ból, az egyik legrosszabb casting ever. Szerintem az a lány egy nagyon tehetséges színész egyébként, de nagyon más, mint ami a Last of Us játékban, tehát a számítógépes játékban egy ilyen vékonyka, kedves alkatú kislány, és egy egészen más miatt kapott a sorozatban, viszont nagyon jó színész kapott, úgyhogy hát ezt nehéz eldönteni, de igen, nagyon sokan ezt mondták már nekem. Kicsit innen is jött ez az ötlet, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk, hogy van-e olyan szereplő, aki nagyon idegesíti a sorozatban a nézőket. Stolbuci a nagyőben, ezt Ádám írta nekünk, Stolbucit ezt hosszú óval és egyben írta, tehát mi kiejtést szerint így, hogy Stolbuci a nagyőben, a nagyőt is ugyanúgy kiejtés szerint írta, minden esetre vicces, hát most, hogyha tehetek egy ilyet, én megmondom, hogy engem általában sok mindenben idegesít, meg az is nagyon szokott zavarni, hogy nagyon sok mindenkinek a szinkron hangja Stol András. Sajnos valamiért nem kedvelem ugye a játékát sem, meg a hangját sem. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges ember, mert azt nem mondom, de valahogy nekem nem jön át. Németh Kristóf bármiben, azonnal elkapcsolom, ezt Edith küldte el nekünk. Hát igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ő nem szimpatikus. Érdekesen játszik, de azóta stand-up-ol is a Kristóf, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy abban találja majd meg magát. Éva azt írja, hogy a Steve Carell az Office-ban, abba is hagytam, meg úgy egyébként bármelyik filmjét se szeretem. Jim Carrey filmek, a Dumb és Dumbertól kezdve, pedig neki vannak igazán nagy alakításai. Hát igen, hogyha Jim Carreyről beszélünk, azért a drámai szerepei, mint a Truman Show például, vagy az Ember a Holdon, azok szerintem nagyon nagyok, de én a vígjátékait is szerettem, pont akkor voltam gyerek, és nagyon bejött ez a folyamatos őrültség, amit ő közvetít. Viktor érdekeset ír nekünk, bármi, amiben Jennifer Lopez vagy Angelina Jolie szerepel. Hát ez érdekes. És hogyha mondjuk Jennifer Lopez énekel, azt szereted, vagy azt sem. Angelina Jolie az nem annyira szokott énekelni, ez igaz. Én már láttam jó filmjét, láttam már rosszat is persze, de valahol értem, amit írsz. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát az, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, de hogyha filmet írnak nekünk, az is tökéletes, 0635 925 925-ös. Hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első

0: A ceglit hangja mai kérdése: volt olyan sorozat, amelyben annyira idegesítette a szereplő, hogy nem nézte tovább miatta? Ez tehát a mai kérdésünk is a 0635925925-ös SMS számra, vagy az a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre várjuk a válaszokat. Ahogy András is elküldte nekünk, azt írja: a rémrendes családban Peggy. A második évad végére nem értettem elbánni, miért nem ássa el a kertben. Persze csak egy sorozatról beszélünk, ezt tegyük hozzá, szóval senkit ne ássunk el a kertben, még a sorozatban sem. De valahol ezt értem, ezek a szitkomok vagy szituációs komédiák, amik akkoriban készültek, ezek direkt el voltak túlozva, tehát minden karakter nagyon-nagyon túlzással játszotta a szerepét, így Peggynek is ez volt a dolga. Én sosem néztem igazából a rémrendes családot, darabokat láttam belőle, de engem már az egész idegesített úgy, ahogy van. Úgyhogy nem csak Peggy, hanem szerintem mindenkire igaz ez a rémrendes családban, de nem akarok ezzel senkit megbántani. De túl voltak játszva a szerepek, mert pontosan ez volt a feladatuk, úgyhogy szerintem ezért volt ennyire irritáló sokaknak. László azt írja, hogy a renitens, mikor lecserélték Gáspár Katát. Nem láttam a renitenst, azt tudom, hogy igen, volt egy színész csere, és hát most hirtelen meg nem mondom a hölgy nevét, sajnos pedig tudnom kéne, Nagy Ervin feleségéről van szó, aki az új szerepet átvette, és onnantól kezdve más lett a sorozat, ezt én is hallottam, de hogy jobb vagy rosszabb, azt nem tudom megmondani. Attila azt írja, hogy Tom Selleck a Magnum, elkapcsolom azonnal. Gyerekkoromban néztem a Magnumot, de ez a műsor nem rólam szól, valahogy ezt nem érzem annyira, szerintem neki ez volt a karaktere. Ami viszont engem meglep, az Manci írása, azt írja, hogy a Mentalista, a főszereplő csak mosolyogni tud, a Grace Klinika, Ellen Pompeo, a Trónok harcát nagyon szeretem, de Emilia Clarke düllett szemei, fa arca marhára idegesít, bocsánat azoktól, akik kedvelik. A Grace Klinikát nem néztem egyedül, de én a Mentalistáért rajongtam. Tehát amikor az ment a tévében, én imádtam a főszereplőt is, szóval tényleg sokat mosolygott, de valahogy nagyon jól hozta azt a karaktert, akit neki kellett hozni. Én legalábbis ezt gondolom. A Trónok harcát pedig szintén nagyon szerettem, és nekem Emilia Clarke-kal se volt bajom benne. Szerintem az a sorozat inkább azt veszítette el a vége felé, mikor már nem követték annyira a könyveknek a sztoriát, mert ugye az utolsó két könyv meg sem jelent. Tehát itt nagyon nehéz lett volna egy olyan sztorit követni, ami meg se íródott, és onnantól kezdve a producerként közreműködő írója a könyveknek is hátralépett, úgyhogy a filmet rendezők próbálták meg kitalálni, hogy érjen véget a sorozat, hát nem sikerült, mondjuk úgy. Anna is azt írja, amit a műsor legelején kaptunk meg, Ashton Kutcher, a két pasi meg egy kicsiben, annyira éles és szerintem béna váltás volt Charlie Sheen után, hogy képtelen vagyok azokat a részeket megnézni, inkább be kellett volna fejezni valahogy a sorozatot még Charlie-val, ha már nem ment tovább, mint mással tovább erőltetni. Hát igen, ez is nagy kérdés ilyenkor, hogy ha amúgy egy népszerű sorozat megy, akkor nem próbálnak-e meg a készítők ebből még több pénzt csinálni idézőjelben, és folytatni valahogy. Valakik szerették a váltást, valakik nem. Egyelőre kettő mínuszos válaszunk van ezzel a sorozattal kapcsolatban. Nézzünk még egyet, László azt írja, hogy Bella Ramsey, miatta nem néztem tovább a The Last of Us-t, és a második évadba már bele se kezdtem, annyira irritáló a kis csaj. Hát igen, ez is visszatért már, ez a válasz. A Bella Ramsey-ről volt már szó, ugye Elit játsza a The Last of Us című sorozatban, és hát nem sokan szerették, ez tény. Hogy kit nem szerettek még a ceglédiek és környékbeliek, az hamarosan kiderül néhány zene után, mert folytatódik nem sokára a ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió, a közös ismerő.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk az, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy a sorozatot miatta, és hát jönnek a válaszok szép számmal szerencsére. A következő egy olyan lesz, amit nagyon nem tudok hova tenni, mert teljesen más a véleményem, de felolvasom ettől. Péter írja nekünk, hogy Breaking Bad, Jesse Pinkman, aztán Walter White. Második évad közepén adtam fel a szenvedést, addig hittem másoknak, hogy majd egyszer jobb lesz. Nekem a Breaking Bad a top 3 sorozatban benne van szerintem az életem során. Ez a Totál Szívás címen futott magyarul, és szerintem Jesse Pinkman és Walter White alakítása is tökéletes, tehát a csúcs. Azt tudom esetleg gondolni, Péter, neked egészen más típusú sorozatok jönnek be, de akinek ez a hosszan elnyújtott, kicsit krimis, kicsit modern, kicsit tudományos, de azért eléggé alvilági sorozat tetszik, azok nagyon szerették a Breaking Bad-et, vagyis Totál Szívást, de el tudom képzelni, hogy valaki egyáltalán nem. Nekem szerintem minden évad egyre jobban tetszett, és a színészi alakítások is csodálatosak voltak benne. Ez az én véleményem, a tiéd más, és ezt tiszteletben tartjuk természetesen. Szabolcs azt írja, hogy kb. Azért nem nézek magyar filmeket, mintha a ripacskodás a színészi akadémián kötelező volna. Azért vannak nagyon jó magyar filmek, főleg a független filmes érából azért vannak olyan, lehet találni olyanokat, amik tényleg megérik a megnézést, de persze mellé lőni is nagyon könnyű, meg hát ugye nem minden embernek fekszik mondjuk az, hogy tele van dalokkal egy adott film, amit a színészek táncolva adnak elő, na mindegy, ez egy másik kategória, de abba is lehet jót találni szerintem. Annyit írt nekünk Andi, hogy igen, tehát akkor volt olyan főszereplő, aki idegesítette és nem nézett tovább valamit emiatt, de nem írja meg, hogy kicsoda, azért Andi véleményét is köszönjük. Ági pedig azt írja, hogy Jim Carrey, megláttam a képernyőn és csatornát váltok. Ez érdekes, azért nem minden szerepben volt rossz Jim Carrey, volt, ami idegesítő volt tényleg, volt ez a Kábelbarát, vagy valami ilyesmi, az nekem nagyon nem jött át, de azt is sokan értékelik, vagy hát magasabb polcra helyezik, mint amilyen jó volt az a film. Catherine Hegel irritál, de nagyon, fogalmam sincs, hogy miért, egy filmet se tudok vele megnézni. Hát, hogy vele megnézni, azt én se tudok. Egy olyan filmet, amiben szerepel, azt talán megtudnék, de igen, értem, hogy miért mondja a kedves hallgató. Norman, aki azt írja nekünk, hogy a Stranger Things majdnem bebukott Erika miatt, aztán megtanultam elviselni. Hát igen, van egy ilyen pont is, amikor valaki zavaró, de azért a sztori nagyon érdekli az embert, akkor lehet, hogy végigerőlteti miatt, sőt, olyan is volt már, hogy megkedvelte a sorozat végére, de hát vannak ilyen szerepek is, akik direkt kicsit idegesítőek, vagy furcsák, de pontosan ilyennek kell lenniük, mert az alkotók ezt szerették volna. Itt van nekünk még Roland, aki annyit írt, hogy a Szolgálólány meséje, az nem derül ki, hogy melyik volt a színész, akit nem szeretett. Mária is a Stranger Things-ről ír, Winona Ryder a Stranger Things-ből, annyira idegesített, hogy nem bírtam az első résznél tovább. Hát ott azért az első résznél én mindig több esélyt adok, 2-3 részt azért meg szoktam nézni, hogyha nagyon-nagyon olyan a sztori, hogy érdekel. Ha egyáltalán nem érdekel a sztori se, és még a színészi játék is rossz, akkor tényleg az első után föl lehet adni. Én azért több esélyt adtam volna. Egyébként szerintem Winona Ryder nem rossz. Minden filmben, amiben Zendaya benne van, fejfej mellett Bella Potato Head-del, igen, Bella Ramsey-re gondol szerintem, mert Potato Head-nek szokták becézni Bella Ramsey-t, a sokszor említett Last of Us című sorozatból, aki Ellie-t játsza. Zendaya, nem tudom, Zendaya nagyon népszerű filmekben, sorozatokban egyaránt, és hát persze meg tudom érteni, valakit valamiért mégis zavar. Engem a Pókember filmekkel már megfogott, ugye MJ-t alakítja benne, úgyhogy én ezért is különösen kedvelem. A kérdésünk ugyanaz lesz a következő órában is. Volt olyan szereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatjuk. Néhány zene is a hírek után, folytatódik tehát a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés pedig nem más, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és záporoznak a válaszok, azt kell, hogy mondjam, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, ami egy e-mail cím persze. Éjjel-nappal Budapest, az összes szereplő, ezt Tamás írta nekünk, hát már nem megy a sorozat, vagy azt hiszem, hogy nem megy, nem vagyok benne biztos, szerintem már véget ért, ha nem, akkor elnézést. Hát ugye annak az volt az érdekessége, hogy egy valóságshow szerűséget próbáltak csinálni, nagyjából csak a sztorit tudták a szereplők, és minden mást improvizáltak, és úgy adták el, mint egy, ha ez egy Budapesten játszódó valódi történet lenne. Igen, hát nem profikkal dolgoztak, ez tény, úgyhogy lehetett őket nem szeretni, de hát ilyenkor nem kell nézni a műsort. Riárd azt írja nekünk, hogy mi kis falunkat a Pali bácsi lánya, meg a két testvér miatt abba hagytam a hatodik évattól, eleve nem olyan jó már a klasszikus főszereplők nélkül. Hát igen, sokat változott a mi kis falunk szerintem, de Pali bácsi, nem a lánya, hanem Pali bácsi a zseni. Én mondjuk a többi színészt is viszonylag bírom benne, szerintem ügyesek, meg jól megvan írva az a sorozat. Tény, hogy a igazi klasszikus időkben a régi, az első szereplőkkel volt a legjobb szerintem is. Egy ideje meg már talán a 10. évad környékén járhat, az is lehet, hogy 11, nem tudom. Minden esetre már nem olyan, mint régen, ez igaz. Azt írja nekünk Károly, hogy az Így jártam anyátokkal egész gárdája, gyűlölöm azt a sorozatot. Na, hogyha szituációs komédiáról, szitkomról beszélünk, nekem az az abszolút csúcs valamiért. Nekem mindenki, minden egyes szereplő, minden egyes poén ült benne, szerintem az nagyon jó volt. Amit már sajnáltam, hogy az Így jártam apátokkal című testvérsorozatot is megpróbálták létrehozni, de hát az nagyon mellé ment. Az nem jött át, de az Így jártam anyátokkal, a How I Met Your Mother, az nagyon-nagyon jó volt szerintem. Kár, hogy nem így gondolja. Fandom összes, bár nem sorozat, nem szeretem. Ezt László küldte el nekünk. Hát Jean-Claude Van Damme, igen, ha valaki nem szereti a verekedős filmeket, akkor valószínűleg nem Van Damme lesz a kedvenc szereplője. Hasonló karaktert írt nekünk Ildikó. Adam Sandler az anyamra megy, nagyon nem bírom. Hát igen, neki is van egy sajátos vígjáték felfogása, és azért sok mindennel próbálkozott ő is, de valahogy mindegyik nagyon Adam Sandleres film lett. Én őt is kedvelem egyébként, nem vagyok egy nagyon nagy rajongója, de nincs így bajom se vele, szerintem nem rossz. Nem sorozat, hanem film. Ha eljön Joe Black, a főszereplő hölgy állandó pislogások kiborít, a film egyébként fantasztikus, Brad Pitt szintén nagyot alakít benne, mint hát a szereplőt most nem mondanám el, hogy ki a szereplő, hát ha valaki nem látta a filmet, itt nekünk Andrea leírja, hogy Brad Pitt kit játszik benne, tehát mi a karaktere a filmben, én nem mondom el, de csak azért, hogy nehogy valakinek lejelöljek egy point, tényleg érdemes megnézni, ha másra nem figyelnek, akkor a pislogásra most már lehet figyelni a főszereplő hölgynél. Gábor azt írja, hogy jó, képtelen vagyok elviselni a pasit, pedig alapvetően az antihősöket kedvelem, nem tudom ki jó, de ennek majd utána fogok nézni, és akkor hát, ha kiderül. Anett ezt írja, hogy pont emiatt küzdök erősen most a Breaking Bad-del, totál szívás, ezt csak én teszem hozzá, mert egyszerűen minden szereplő irritáló, főleg a feleség, ő valami borzalom karakter, de az alapötlet nem rossz, meg vannak benne jó részek, de utána leül az egész. Végignézem, ha már eljutottam a harmadik évadig, de sajnos eddig nem érzem benne, hogy nálam ez a sorozat toplistás lesz. Nálam mondom, az volt, erről már beszéltünk, és a feleség karaktere egyébként érdekes, mert a sokan mondják a rajongók közül is, meg még a készítők közül is, hogy nem pontosan ezt a szerepet kellett volna a feleségnek adni, vagy nem annak kellett volna játszani, aki, de pont a két főszereplőt is hibáztatta az előző órában valaki, hogy nem jók. Szerintem ők pont nagyon jók, a feleséggel lehet, hogy tényleg lehetett volna mit kezdeni. No, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy folytatjuk hamarosan, ki idegesíti önöket, melyik színész, és esetleg abba hagytak miatt egy sorozatot. Ha igen, küldjék el nekünk, persze csak ha van kedvük, 0635 925 925-ös.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Ez a Ceglét hangja az FM 92-től, és a mai kérdés, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki miatt nem nézett tovább egy sorozatot vagy filmet, mert annyira idegesítette, és jönnek is a válaszok bőven. Azt írja nekünk Pintér István, hogy pokoli rokonok Dobó Kata miatt. Hát, nekem Dobó Kata amúgy is olyan, hogy sosem szerettem igazán a játékát. Tudom, hogy nem értenek velem sokan egyet, de valamiért nekem nem jött át sosem az ő színészi játéka. Andrej azt írja nekünk, hogy Elizabeth Moss mindenhol idegesít, amiben játszik. A Handmaid Tale-t megnéztem volna, ha valaki más játsza. Kb. Akárki más színésznő, csak ne ő. Itt tényleg van egy kis harag vagy utálat a kedves színésznő felé, de meg tudom érteni, pont ez volt a kérdésünk, úgyhogy mi mást írt volna a kedves hallgató. Edith azt írja, hogy Született feleségek Susan. Tényleg Susan volt a legfurább karakter a Született feleségekben. Egy férfinek nem is biztos, hogy tudnia kéne, mi az a Született feleség, de szerintem az nem volt rossz sorozat. Vicces volt, és hát ez a kertvárosi élet, a pletykálkodás, meg minden ilyesmiből kiindulva, szerintem az egy teljesen helytálló sorozat. Kata azt írja, hogy a séfek séfe a rossz hangú és furán viselkedő Szabina miatt inkább nem is néztem. Hát a hangjáról nem tehet, szerintem, főleg, hogyha nem egy színész játszik benne, ezek karakterek, akik saját magukat adják, hogy viselkedik, az megint olyan, hogy itt nem eljátszanak valamit jó esetben. Tehát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy itt a séfek séfében vannak-e rendezői utasítások, és az alapján kell valamit csinálni, vagy minden úgy történik, ahogy a képernyőn van. Nem sokat láttam belőle, úgyhogy nem is akarok erről nyilatkozni. Egy érdekes vélemény Anettől, aki azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsi, de Charlie Sheen miatt. Legtöbben azt mondják, hogy a Váltást nem szerették, ő meg már a legelejétől nem szerette Charlie Sheent, ezek szerint, és ezt is meg tudom érteni, sokakat zavar. Viktória üzenete, kis Ramona. Már a Barátok közben is irritált a sejpítése, de most minden műsorban a kamu rihegés, röhögés tőle kiidegel, ahol ő van, szélsebesen elkapcsolok. Hát igen, ezt is meg tudom érteni. Ugye a színészekről volt szó, és a Barátok közben tényleg színész kellett, azóta műsorvezető lett. Abban ne kössünk bele, mert hát ilyen a személyisége, fogjuk fel így. Nem tudom, hogy mennyire játszanak szerepet a műsorvezetők, vagy mennyire kell valamit mutatniuk, amit esetleg megírnak nekik előtte. De a színészkedés megint más, és a kiejtés is egy olyan dolog, hogy persze tud zavaró lenni. Biztos, hogy nekem is rengeteg hibám van a hadarásom, meg a hangszínem, vagy nem tudom, sokak számára lehet, hogy ilyen, de ezen nem tudok változtatni. Attila azt írja, hogy a Walking Deadben Negan utáni részeket már kihagytam, sok volt idegileg a húzás. De akkor, ha jól értem, itt nem a színészekkel volt bajod, Attila, hanem egyszerűen a sorozat változott meg annyira, hogy már nem tetszett. Ezt is nagyon szívesen vesszük, és föl is olvastam, de elsősorban a színészi játékokra vagyunk kíváncsiak, mint ahogy Robi megírta nekünk, hogy Jennifer Aniston a Jó barátokban. Na, itt megint az a kérdés, hogy vajon Jennifer Aniston színészetével volt a baj, vagy a karakter nem tetszett, akit játszania kellett, mert én inkább a másodikra gondolok, de ki tudja, főleg, hogyha csak a Jó barátokban nem tetszett Jennifer Aniston, és utána láttál tőle jó szerepeket, akkor lehet, hogy másban már mégiscsak tudott színészileg nagyot alkotni. Meg nagyon sokan szeretik a Jó barátok a Rachel-ét, ezt ne felejtsük el, úgyhogy nem véletlenül az egyik legnépszerűbb sorozat. Kedves hallgatók, még kettő blokkra visszajövünk, hogyha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki önt is idegesítette, küldje el nekünk 0630 592 592-t.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Ez itt a Cegdét hangja, a kérdésünk pedig a következő. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És jönnek is a válaszok. Szerencsére, hogyha ön is elküldené 0635-92-92-5-ös. Richard azt írja, hogy barátok közt Laci szörnyű nagy ripacs volt. Egyébként sok mindenbe föltönik a Lacit játszó, hát most meg kéne mondanom, Józan László, nem? Nem biztos. Ne, ja nem, a Novák Lászlóra gondolsz, azt Novák Lacira, tehát én a Józan Lacira gondoltam, aki mást játszott benne, de igen, akkor hogyha Novák Lacira gondolsz, ő meg hát nem fogom tudni a nevét, minden esetre mindenkinek megvan a karakter. Oké, köszönjük szépen. Judit azt írja, hogy minden, amiben Keira Knightley van, annyira idegesít, ahogy az alsó ajkát eltolja, ki nem állhatom. Szerintem Judit az van, hogy ez Keira Knightley-nak a védjegye. Úgyhogy azért is csinál ilyen sokat, mert hogy valamiért ezt a karaktereivel összekötjük, és lehet, hogy pont ez egy ilyen szokás, hogy minden filmben, sorozatban elsüti ezt egyszer, és hozzátartozik. Nem tudom, de megértem, hogy valakit idegesít. Ez egy érdekes válasz MSZ-től, Debra a Dexterben. A karakter is pocsék volt, és a színésznő is. Szerintem a régi Dexter, a klasszikus, az nagyon meg volt csinálva, és nagyon jól válogatták össze a karaktereket. Debra talán tényleg kicsit egy gyengébb pont, ugye féltestvérét, Dexternek a húgát, féltestvér húgát alakította. Sokan szerették, sokan nem szerették, ilyen és olyan véleményt is ismerek a baráti körömből. Chuck Norris, ezt Pepson írja nekünk, de amúgy tényleg egyrészt bírtam a Walker a texasi kopóból, de azért vannak jó kis filmjei, és ne felejtsük el Chuck Norris-szal kapcsolatban, hogy ő inkább harcművész volt, mint színész, csak annyira jól küzdött, hogy egyszer csak elkezdték beválogatni szerepekre. Ő nem a színészi játéka, hanem a harcművészeti tudása miatt került a kamera közelébe, és hát így filmek és sorozatok is készültek, meg hát azért Isten nyugosztalja Chuck Norris-t, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg dolog, mém is született Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ezeket a poénokat mind neki köszönhetjük, meg hát a rajongóinak. Két pasi meg egy kicsi, jó barátok, erőltetett volt az egész. Hát ezt a kettőt nem nagyon szokás összehasonlítani, szerintem ez Csaba üzenete volt egyébként. A jó barátok azt mondják korszakalkotó, bár én azt mondom, hogyha valaki ismerte a Cheers című sorozatot, ami már a 80-as években készült, akkor minden, ami szituációs komédia, egy kicsit abból merít, én azt mondom, szerintem a Cheers mindennek az alapja, és abból lett a jó barátok, abból lett az Így jártam anyátokkal, abból lett az Agymenők, mert nagyon sok elemet kiszednek belőle, ami a Cheersben már megjelent. Viszont a jó barátok lett népszerű mégiscsak, a két pasi meg egy kicsit szerintem sokkal kevésbé volt népszerű, mint a jó barátok, de azt is megértem, hogy Csabát ezek a sorozatok zavarják. Azt írja Kata és Stól a Váltótársakban, nem néztem sajnos a sorozatot, de arról már nyilatkoztam a műsor elején, Stól András rajongója nem vagyok semmiképpen. F. Lászlóné azt írja nekünk, hogy Jim Carrey és Leslie Nielsen bárhol, bármikor, bármilyen szerepben, nagyon fura, mert nekem mind a kettő közel áll a szívemhez, Leslie Nielsen filmjei különösen, én az ilyen agyament vígjátékokat, paródiákat nagyon szerettem mindig, és van olyan ismerősöm, aki ki nem állhatja Leslie Nielsent, de nem tudom, hogy miért, mármint, hogy szerintem nagyon jó, de értem, hogy valakinek nem tetszik. Vaják a negyedik évadtól, én addig el sem jutottam, ezt Enikő küldte nekünk, én valahol az első, hát talán a második évadot még láttam, nem tudom, amikor a főszereplőt lecserélik, onnantól kezdve egyáltalán nem néztem, nem azért, mert lecserélték, hanem mert nem volt még rá időm. Lehet, hogy megnézném az új színésztel is, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk. Ha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki idegesíti, és nem nézett tovább egy sorozatot miatta, vagy csak zavarja, küldj el nekünk nyugodtan 0635 92 92-5-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

Ez itt a Cegdét hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók, a mai kérdésünk színészekkel kapcsolatos. Volt olyan szereplő vagy főszereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, a 0635-92-92-re elküldheti nekünk, én pedig majd beolvasom, és most igyekszek minél több mindenkit belesűríteni, mert azt kell, hogy mondjam, szerencsére olyan sok válaszunk jött, hogy lesz még egy adás ebből, úgyhogy aki nem fér bele, az se izguljon, de minél több embert igyekszek beleszorítani. Gabriella például azt írja, hogy a Manifest című sorozat férfi főszereplője. Ezzel még tartozok magamnak, az egyik jó barátom nagyon szerette ezt a sorozatot, én be is szereztem, de még megnézni nem volt időm, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de meg fogom nézni, és akkor majd talán egyszer erre tudok válaszolni, de azt már a kedves hallgató lehet, hogy nem fogja hallani. A barátok közt Ákosa, hát azért jó régen volt Ákosa sorozatban, Zoltán üzenetét olvastam fel, de értem, hogy idegesített valakit, ott azért mindenféle színész vagy színész kezdemény is próbálkozott, most minden pejoratív értelem nélkül, tehát a pálya elején lévő arcok is próbáltak feltűnni a barátok közben akkoriban, és hát Ákos azt hiszem, vagy az Ákost alakító színész nem is lett igazán ismert utána. Vagy hát én legalábbis nem tudok róla. Doren azt írja, hogy bármi, amiben Hugh Grant vagy René Zellweger szerepel, akkor a Bridget Jones az nem neked való. Egyszerűen képtelen vagyok őket nézni, a Bridget Jones filmekkel konkrétan vallatni lehetne. Liam Neeson a másik ilyen színész, sajna nem tudom őt hosszú távon nézni a filmekben. Színésznök közül pedig Reese Witherspoon a Dr. Sussi óta normálisan irritál az egész lénye. Na hát ezt az üzenetet ki lehet bontani egy kicsit. Az a helyzet, hogy Hugh Grantet én sem szerettem sokáig. Nagyon sok filmben nekem nagyon fura karaktereket hoz, és a feje is idegesít meg, már az a név is, hogy Hugh, ez nem is lehet egy név szerintem, de mindegy, nem voltam kivékülve vele, de az újabb filmjeiben, az utóbbi 2-3 évben, amiket mondjuk Guy Ritchie rendezett, vagy most volt ez az Eretnek című, abban egész jó karaktereket hoz szerintem, úgyhogy nőtt a szememben, de ez kellett idő. René Zellweger érdekes, mert a Bridget Jones-t én pront szeretem, na nem Hugh Grant miatt, hanem a többiek miatt, nekem az bejött, azért a harmadik, negyedik rész már erőltetett egy picit, de igen, Liam Neeson érdekes, volt olyan film például a Star Wars-ban is szerepel, amiben szerettem, volt olyan film, amiben nagyon nem szerettem. Reese Witherspoon-tól pedig nem láttam sok mindent, igen, a Dr. Sussi talán a legismertebb szerepe, de tény, hogy tud irritáló lenni, ezt végül is adom. Kitty azt írja, hogy Vámpírnaplók Elena, sajnos ezt nem néztem, úgyhogy ezt csak bólogatva elfogadom, hogy ilyen is volt. Sabina pedig azt írja nekünk, hogy néhány rész után feladtam a Yellowstone-t, Beth Dutton miatt, kár érte, mert jó sorozat lehetett volna. Hát igen, van ilyen, hogy egy sorozat élményt egy nem annyira tetsző színész vesz el tőlünk. Az élőszereplős One Piece sorozat teljes szereplő gárdája, de ez csak az egyik ok, amiért dobtam. Kinézetre úgy tűnt, hogy marha jól választottak szereplőket, de annyira hihetetlen a játékuk, hogy nem tudtam egyáltalán magam beleélni. Igen, mert azért az nehéz. A One Piece ugye egy anime sorozat, és anime karakterek kellett volna eljátszani valahogyan a színészeknek. Nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, egyébként Kára üzenetére reagálok. Nem láttam még, nem tudom, hogy mit próbáltak a színészek tényleg előadni, de azt meg tudom érteni, hogy ez nem jön át annyira, bár én tegyük hozzá, hogy a One Piece eredeti sorozatát, az animét sem láttam, és a feldolgozást sem láttam, úgyhogy nem tudom. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára. De biztos, hogy folytatjuk még ezzel a témával hamarosan. Holnap egy másik témával jön a Cegdét hangja, de valamikor ezt is újra elővesszük, mert úgy látszik, hogy népszerű volt szerencsére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a kedves válaszokat is. Hamarosan folytatjuk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Cegdét Rádióval. Vörösnándi búcsúzik, a viszonthallásra. Cegdét!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izzika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Borsfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A fejemben már üvöltő zajja, próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: Ceglédár Show-ban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégén